0: Legendás lemezek című adását ismételjük meg, melyben az immár Kossuth díjas Pál István Szalonna legutóbbi Szívből való muzsika című albumukat mutatta be.
1: Dankó Rádió, a népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében, eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban.
2: Népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió, népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek című műsorát hallják. Mai adásunkban Pál István szalonnát és a nemrégiben megjelent Szívből való muzsika című lemezét mutatjuk be önöknek. A korábbi gyakorlattól némiképpen eltérve, nem csak én magam fogom a soron következő lemezünket felvezetni, rendhagyó módon ugyanis a lemez megálmodója, alkotója, a szalonna és bandája alapítója, Pál István is megszólal majd műsorunkban. Szalonna, ahogyan a táncház mozgalomban mindenki becézi, az egyetlen olyan népzenész ma Magyarországon, akit talán be sem kellene mutatnom, hiszen zenekarával idáig nem csak a teljes Kárpát-medencét járta körbe, hanem a világ legnagyobb, legjelentősebb hangversenytermeibe is eljutott. Szalonnával személyesen a 90-es évek közepén találkoztam először. Ekkortájt költözött át családjával Kárpátaljáról Magyarországra, és ha Budapesten rendeztek táncházat, akkor előfordult, hogy utána nálunk töltötte az estét. Az éjszakában nyúló beszélgetések aztán hamar barátságba fordultak. Reggel édesanyám kávéval keltett minket, mi pedig kisvártatva előkaptuk a hangszereinket, és neki kezdtünk muzsikálni. Mindketten olyan családból jövünk, ahol egész gyermekkorunkat a zene szeretete töltötte ki, így hamar megteremtődött közöttünk az összhang. Kevesen tudják azonban, hogy Szalonna nem csak hegedülés tekintetében számított tehetségesnek, hiszen 10 éves koráig remek futballistaként kergette a labdát. Mikor Szalonna édesapja Pál Lajos Tisza Péter falván volt zeneiskola igazgató, fia megkérdezte tőle, hogy bele lehetne-e rakni a dekázást az órarendbe. A család igazából annak is örült volna, ha Szalonnából esetleg nem labdazsonglőr vagy prímás, hanem idővel mondjuk lelkész válik, de erre Kárpátalján a rendszer tiltása miatt valami kevés esély látszott. A Tisza Péter falvi iskolából aztán a debreceni református kollégiumba vezetett az útja, méghozzá egy ösztöndíjnak köszönhetően, melyet az akkor még igen népszerű Ki mit tudon, külön díjazottként nyert el. Ez a korszak nem volt egyszerű a család számára sem, hiszen minden nap 4-5 órát kellett várakozni a határon, ahhoz, hogy Szalonna időben beírjen a kollégiumba. Ameddig ő tanult, addig édesapja a piacon árulta a Kárpátaljáról hozott portékáját, hogy fedezni tudják az úti költséget. Az érettségi után Szalonna a vállalkozási főiskolára került, de vele párhuzamosan a nyíregyházi tanítóképzőt is elvégezte. Nem sokkal később a Zeneakadémián fejezte be tanulmányait népi hegedű szakon. Zenei pályáját a Galga zenekarban kezdte Blaskó Csaba prímás mellett, amivel országos ismertségre tett szert. Majd nem sokkal később felvették a Magyar Állami Népi Együttes zenekarába, melynek jelenleg is művészeti igazgatója. A Szalonna és bandája mellett a Fonó zenekarnak is állandó tagja. Mai műsorunkban Pál Istvánt elsősorban a tavaly megjelent Szívből való muzsika című albumról kérdeztem. Mindazonáltal Szalonna szívesen mesélt nekem a korábbi lemezeiről is, azok előkészületeiről, a zenekari tagokról, és végül beszélgetésünk alatt a jövő generáció fiatal zenészei is szóba kerültek. Pál István Szalonnát hallják.
1: Kezdem 2 lépéssel előre. Tehát amikor a Szalonna bandába mi megalakultunk lényegében itt az Államiba, ugye nekem az előtte levő 10-20 évem az arról szólt, hogy cimborákkal táncházba, rengeteg zenekarba vendégként, és egyszer csak megalakult a saját zenekarom. Ugye a Galgában voltam én közvetlenül előtte tag, mert hogy Blaskó Csabitól tanultam, Gyuszékkal együtt muzsikáltunk, és ők ide kerültek az Államiba, a Méta meg a Galga, de hát igazából arra vágytam mindig, hogy saját zenekar. És akkor megalakult, és azon gondolkoztam, hogy ugye rengeteg zenekar van, de hogyan kellene valahogy egy profilt adni a zenekarnak, vagy mitől lesz ez más, mint a többi, vagy mitől lesz olyan, amilyen. És akkor azt találtam ki, hogy az első lemez, ami az örömzene volt, az legyen az, hogy azokat a zenész cimborákat, akikkel én az előtte levő években együtt muzsikáltam, azokat elhívom egy lemezre egy-egy számba. És akkor annak az volt a mondani valója, hogy igen, volt egy előzménye az életembe, ahol táncházról táncházra mentünk, muzsikáltunk együtt, nagyon sokat, egy csomó mindent tanultam ezektől az emberektől, akkor az legyen az első az ilyen. A második lemeznél az volt a célom, hogy akkor mutassuk meg a Szalonna bandának a profilját. Az egy olyan lemez, ahol nincsenek vendégek, csak mi vagyunk rajta, ez népzene a Kárpát-medencéből, viszont azokat a muzsikákat válogattam össze, amelyeket úgy nagyon szeretek. Nekem mindig könnyebb volt abból a szempontból, hogy olyan zenéket akartam összevágatni, ahogy jártam, ahol van személyes élményem azokkal a muzsikusokkal. Tehát például nem véletlenül, hogy én Gyimesit igazából, vagy Moldvait nem muzsikáltam, nem azért, mert nem szeretem, vagy nem erről van szó, hanem azt, aki valaha kapcsolatba kerül táncosként, zenészként egy-egy műfajjal, ott tudott lenni ezeknél az embereknél, ott aludt, beszélgetett velük, elment velük egy mulatságba, beszéltek a zenéről, a csajozásról, az életről, akkor rögtön egy személyes élményed van a muzsika szempontjából is ezzel, és én szándékosan arra a lemezre ilyenekart akartam. A harmadik lemeznél ott az volt a célom, hogy megmutassam azt, hogy honnan is jöttem. Ezért lett az útra való, amit Morzsa Gyulával. Lényegében az ő hangja vezeti végig a lemezt, mert azt úgy találtam ki, hogy vagy az utolsó óra gyűjtésen, vagy amit mi személyesen fölvettünk tőle, és bizonyos zenéket bemutat, azokat ő mint egy átadás, hiszen az útra valót ő adta nekem ehhez az egészhez, hogy a megérkezéstől hogy szolgál tényleg azt a közösséget, amiben muzsikálunk, Azt hogyan is csináljam az életemben. Na most ebbe ténylegesen úgy van, hogy ő elmondja azt, hogy ebben a faluban így muzsikált, úgy muzsikált, felvezette a zenéket, ezt játszott a magyaroknak, cigányoknak, zsidóknak, és ez szerint válogattam össze a tematikáját a lemeznek. Tehát ez volt az útra való. Utána jött a jubileumunk, a 15 éves szalonában, amire felvettünk egy lemezt, viszont az a mai napig nincs kiadva, az ott van a stúdióban, de kész van, csak egyszerűen lemezkiadás, tehát olyan kényszerhelyzet előtt van, mert alapjában a lemezgyártás, mint olyan, szóval végesnek néz ki, az autókban már nincs CD-játszó, a számítógépben nincs, tehát hogy online felületen kell megjelenni, és azt látom, hogy egy rengeteg olyan zenekar van, aki életében nem adott ki lemezt, és 40-szer annyi nézettsége van, mint nekünk, mert a internetes felületet egyszerűen ki tudják használni. És akkor a Sándor Csabi keresett meg, hogy figyelj, Szalon, én tudom, hogy te amúgy is szereted ezeket a régi dolgokat, tudom, hogy a Dragojtól kezdve az első Sanyi bácsis lemezeken keresztül, amit még annak idején édesapádék is csináltak, még Kelemen Lacival, tehát az a bakelit hangzás, meg aki szereti, szerintem az egyik legszebb hangzása a lemezeknek. Jó, próbáljuk ki. Én nem számítottam rá, hogy ténylegesen ennyivel szebb hangzását fogja kihozni a hangszereinknek. Mert alapjában mi ugye jó hangszeren játszunk, meg jó technikában szoktunk egyébként is játszani, de ez a más frekvencia tartomány, amiben a hangszerek szólnak, ez egy új világot nyitott ki, és akkor elkezdtük, Csabi ezt összehozta, vett ilyen technikát, amivel ezt föl lehet venni, és ott a zenék kiválasztásában az volt a célom, hogy mindegyik zenéhez az adott embernek legyen valami kötődése. Ugye végig muzsikáltuk a Szalonna Bandával a Felszállott a Pávának a, nem tudom, 6 vagy 7 évadát. És Gombai minden évben elmondta, hogy figyelj már, csináljunk már egy ilyen pávadalamokból egy saját számot, annyi ember jön ide sztárprodukciónak, és nem tudom, egyszer játszunk már mi is. De mindig úgy mondta, jó van, Tomi, oké, majd, de nem csináltuk már. És akkor egyszer Gombai behozta, megmutatta, hogy mire gondol. És akkor hogyan jutunk el Kalotaszektől Széken át, Küküllő mentén keresztül, Somogyba, Tolnába, és egy ilyen tényleg egy gyönyörű kis összeállítás volt benne. Egyébként Tominek nagyon jó érzéke van ezeknek az összeállításoknak. És ezt is akkor mondta, hogy neki még lenne egy, hogy szeretne tisztelegni ugye Barbóc volt a mestere, tehát akkor ezt a fajta eleki világot megmutatni, és akkor erre mondta rögtön Attila, hogy tehát hogy ez a nadabi szakszofonos Mács, a nadab ennek a környéki zenét feltenni, és amúgy is tök jó lenne egymás mellett megmutatni azt, hogy nálunk vonósan maradt, meg egy régebbi hangzás, ott pedig ez a szaxi, dobos, harmonikás felállásba milyen jól kiegészítik ez egymást. És akkor ez a szám így született. Ugye a Sajóit azt én raktam össze, úgy látszik, hogy ahogy az ember szépen lassan úgy idősödik, egyre jobban dallamosabb, szebb zenéket akar muzsikálni, és egyre jobban húzódik visszafele a régebbi stílusok felé. Akkor van baj, hogyha elfelejted tisztelni az idősebbet, mert azzal nincs baj, hogy a fiatal mindig újítani akar. De nem eltaposva kell csinálni a régit, hanem odafigyelve arra, és megmutatni azt, hogy igen, én ezt tudom, de mivel tudok újat mutatni, vagy mivel tudok mást mutatni. És nem megújítani kell a régit, hanem tanulni. Én nekem régebben is ez volt a veszőparipám, de a lényeg, hogy én a Sajóit mindig is egy gyönyörű muzsikának tartottam, és a Sajóinak volt lényegében a párhuzama ebben a gondolatkörben a Boncidai, ott meg egy ilyen vastaghúros magyar menetet raktunk össze, ott is volt nekem egy nagyon kedvenc dallamom, amit meg nyugodjon Ökrös Csabitól hallottam mindig. Szerintem az életben úgy nem tudom elhegedülni, pedig hát se díszítés nem tesznek bele semmit, mégis gyönyörű. Na mindegy, és ez inspirált, tehát ez volt lényegében az enyém. Ugye a Galgamenti összeállítás az Gyuszinak volt a hozománya, mert hát ugye ő egyrészt Bagon nőtt fel a Bagi Népi Együttesnél muzsikát gyerekkorától, és ezt az egész palóc világot, ezt a Pest megyei Kartal, Bag, Tura, tehát ezt a zenei világot játszották a Galgával is, meg már ő előtte is, és hát Robi meg Gombai Mester volt még a székit, aki. Tehát ugye Robi annak idején Csóri Sanyival is rengeteget, tehát azért meg volt nekik az a triójuk, amikor az Ádám István emlékzenekart csinált, tehát ő ezt rengeteget muzsikálta, és akkor azt mondta, hogy akkor tegyünk oda egy veretesebbet, és akkor megvan az, hogy tényleg a régi stílustól hogyan jutunk el a szaxofonos Mácsai zenéig, de úgyhogy ott van a széki, a páva variációk, a sajói, a boncidai, a galgament, és én azt hiszem, hogy nagyjából ez van rajta. És akkor elkészült a felvétel. Igen, de azt én elfelejtettem, hogy a bakelitre sokkal kevesebb fér, mint a CD-re vagy a kazettára. Úgyhogy utána tördelni kellett az újunkat, de addig, meddig tördeltük, még egy Uszi kitalálta, hogy figyelj, majd megcsináljuk ezt a bakelitet, legyen fenn a Spotify-on, mert soha nem fog megjelenni, hogyha nem. És akkor így került a lemez a Spotify-ra, és most ott található meg, de tehát egy 100 darabot körülbelül le fogok belőle gyártani, de kereskedelmi forgalomban nem célom, hogy ez működjön.

0: Önök a Dankó Rádió legendás lemezek című műsorát hallják. Mai vendégünk Pál István Szalonna, aki a Szívből való muzsika című nemrégiben megjelent lemezéről mesél nekünk, mely album egyelőre fizikai formájában még nem kapható, viszont az interneten digitálisan már elérhető. A műsor első felében a Kisszamos mentén fekvő Boncida zenéje szólalt meg. Lassút, ritka magyart és sűrű cserdest hallottunk. Ez követte egy kis magyarországi közelebbről galgamenti összeállítás, melyben Pál Eszter és maga Szalonna is énekelt. Majd zenei utazásunkat az erdélyi mezőség északkeleti szegletébe tartozó Nagy Sajó népzenéjével fejeztük be. Beszélgetésünk második felében Szalonnát a banda tagjairól kérdeztem, testvéréről, Pál Eszterről, a zenekar énekes nőjéről, valamint édesapjáról, Pál Lajosról, aki állandó közreműködője a zenekar korábbi lemezeinek. Végül pedig szóba került a villámkezű címbalmos, Ürmös Sándor is, aki annak idején Járóka Sándor prímás legenda mellett bontakoztatta ki tehetségét. Arról, hogy miként illeszkedett be egy roma származású címbalmos a Szalonna és bandájába, és hogy tőle mit tanult a zenekar, arról Pál István beszél majd nekünk. Zenei válogatásunkban Mácsai és Nadabi román népzenét hallunk. Majd ezt követi az Erdélyi Kalandozások című összeállítás, amely az Afias tyúk magasan jár az égen kezdetű Magyarországon is ismert és elterjedt dallammal indul, és melyet csárdások és szaporák sokasága követ különböző erdélyi tájegységekről. Testvéred Eszter mióta tagja a zenekarnak?
1: Eszter, kérlek szépen, hát ahogy Debrecenben befejezte a főiskolát zongoristaként, és Budapestre került, 14-15, ugye Ági az államiban volt, ő volt az előző énekesünk, Herzko Ági, ő kilépett a zenekarból, és akkor utána jött Eszter. Szinte születésünktől kezdve minden nap muzsikáltunk. Tehát, hogy ha vendégek jöttek hozzánk, akkor apu felállt harmonikázni, mi jöttünk Eszterrel, és én annyira megszoktam azt, hogy szemnézésből is tudja azt, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát ugye ez nem kevés zenekarnak adatik meg, hogy azért neki nem kell összejönni próbálni, hogy valamit megnézzem. Mert mi itt vagyunk az együttesben benn, reggel 10-től 3-ig a táncosokkal próbálunk, 3-tól 5-ig Szalonna bandával átjátszunk az ötleteinket, kicsit beszélgetünk róla, de ezt mi nem próbának veszünk, hát nekünk ez egy átlagos nap. És azt a fajta próbát, mikor külön össze kell találkozni, amiatt, hogy próbálunk, és kinevezzük próbának, az mindig egy ilyen nagy kávézásba torkolik, és nem csinálunk semmit. És akkor eldöntöttük, hogy ezt a próba szót, ezt felejtsük el, mert nekünk ez nem fog menni. Ugye, és amióta Eszter az államiba került most már 7-8 éve, ez is egyszerűbb lett, mert ő is itt van.
0: Édesapád is muzsikál ezen a lemezen?
1: Nem, mert nem akartam kifejezetten vendéget hívni. Tehát, hogy ezt ugye az alapfelállással csináltuk, ugye a jubileum innot játszik, és nem, tehát soha nem volt ez ilyen direkt kérdést, hogy is erre meghívjuk, vagy nem. Hogyha valami olyan szám volt a lemezen, amiben jónak láttam, hogy muzsikáljon, ő mindig szívesen jön. Tehát ő mondja is, hogy egy muzsikálásra ő bármikor szívesen jön. Nem gondolkoztunk ezen, hogy bekerüljön ebbe. Ugye a harmonikás, aki játszik a felvételen, ott a Gera Gabi, de ott kifejezetten Attila kérte, hogy a tesója, mert hogy ezeket a zenéket ők együtt csinálták már. Hát ha nincs vendég, akkor nem is igazat mondok, mert még van az Okos Gergő is, aki dobol. Ugye sokszor van az, hogy a zenekar próbálja megoldani saját kútfőből azokat a hangszereket, amik ilyen kvázi nem mindennapos hangszerek, amit nem minden nap játszol, de én egy lemezre inkább vagyok híve annak, hogy hívjunk egy olyat, aki tud azon a hangszeren.
0: Népzenészként mi az, amit egy roma származású címbalmostól tanulhat az ember?
1: Apu mindig azt szoktam mondani, hogy ő hagyományőrző harmonikás, mi hagyományápoló zenészek vagyunk, Sanyika pedig hagyományteremtő muzsikus. És ebben tényleg van valami, mert a zenének egy olyan dimenzióját hallja és látja, beleértve azt a több száz éves cigányzenei múltat, amit a Járókánál magára szedett, mert az is egy óriási iskola, és nagyon kevés cimbalomnak adatik meg, nem csak az, hogy egy étterembe szépen megtanulsz muzsikálni és halkan kell cimbalmozni, hanem hogy egy olyan prímás mellett, aki ha 16 órát kellett muzsikálni, akkor 16-ot muzsikált is szolgáltatta az embereknek, és ott nem volt pardon. Ezt azért mi az erdélyi muzsikusoknál még megtapasztaltuk, hogy mi az, hogy mikor véres a kezed, és még nyomni kell, mert 400-an táncolnak. Tehát, hogy ez nem az az úri műfaj, és Sanyika ebbe beletanult. És azért belegondolsz abba, hogy a fia, de nem cigányzenészként nőtt fel, mert pont most volt velünk a kis Sanyika nemrégen, aki lényegében most a Budapest bárban muzsikál, de mennyire hiányzik neki a népzene. Hát mondom, Sanyika, hogy? Hát azt mondja, hát Szalonna bátyát, én abban nőttem fel. És tényleg így van, a táborainkban, jászfényszarói gyerek mellett, a sarjusok mellett, ő népzenét muzsikált, tehát nem úgy nőtt fel, mint az apja, hogy Járóka mellett. ő most nyílt ki a egy másik világ számára. Úgyhogy én mindig azt mondom, tehát az emberség felől lehet a mi muzsikánkat megszeretni, legalábbis ebben a műfajban, mert bárkit a cigányzenészek megszeretnek emberileg, ő is elkezd tisztelni téged és azt is, amit csinálsz. És kezdi elfogadni azt, hogy te miért csinálod, és megérteni azt, hogy ez miért fontos. És a Pat Metheny nem jobb gitáros, mint a B.B. King, azért, mert több hangot játszik a gitáron. De ha azt látják, hogy te tényleg tiszta szívvel ott vagy, és kíváncsi vagy arra, ami valóban ő ahogy csinálja, akkor megnyílik előtted, és a barátja leszel. És onnantól kezdve megszereti azt, hogy te muzsikáztad, meg azt, ahogy ő muzsikál. És szerintem ezen múlik, és Anyikával ezen az úton jutottunk el eddig. Ugye most már annyi éve muzsikálunk a Szalonna bandában együtt, hogy megismerte Anyika is a stílusokat. És nekem nagyon sok zenénél jut az eszembe, hogy ha ő 50-100 évvel ezelőtt Boncidán lakik, ott is imádták volna az emberek. És a muzsikusok is, meg akik hallgatták azt is, mert építi a zenét. Szerintem mindenki törekszik valamelyest arra, hogy akiktől ezeket tanulta, valamelyest abba az irányba húzza. De más a genetikánk, más az egész hangszínképzésünk a hangszeren, tehát én pontosan tudom azt, hogyha akár Sanyi bácsit, vagy Morzsát, vagy Potta Gézát, vagy tényleg a nagyokat, az ember próbálja azt úgy csinálni, úgy vonózni, ahogy ők csinálták is azokat a kötéseket, de én nem ő vagyok. És szerintem az a jó út, ha minden egyes Prímásnak, Brácsásnak, Bőgősnek van egy saját hangja, amit 500 közül megismersz, mégis stílushű tud maradni. Tehát ez a zene már nem az a zene, amivel mi találkoztunk, és nem az a zene, amivel édesapádék találkoztak, amivel mi már nem. Tehát, hogy érted, ők még Csipással találkoztak, mi már nem találkoztunk Csipással. De nekem az a furcsa, hogy ott van Péter Tomi barátom, akit azt mondom, hogy nagyjából az én generációm hegedűse, nem látta Sanyi bácsit élőben. És már két generáció majdnem felnőtt azon, hogy Sanyi bácsival nem találkoztak. Vagy Kodoba Marciékkal. Tehát, hogy ez a mi felelősségünk, hogy azt, amit ténylegesen átadtak nekünk, azt akár egy riportba is elmondjuk, és ha 5 fiatal hallgatja meg, és lehet, hogy egy kicsit érdemes azt meghallgatni, azért azok valamit tudtak, tényleg tudtak, és az, amit mi kaptunk tőlük, az azért meghatározta a életünket. Független attól, hogy tehát mi is szárnyalni akartunk, és bulizni, és nem tudom mi, azzal nincs semmi baj. Csak tudni kell azt, hogy mi az az ízléstelenség határa, és mi az, ami még a miénk, és tényleg sajátunknak érezhetünk.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből, Legendás lemezek című műsora a végéhez közeledik. Mai adásunkban Pál István Szalonnal mesélt nekünk a Szívből való muzsika című 2023-ban megjelent lemezéről. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsorvezető Éri Márton. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

0: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén, mikor is az idén Kossuth díjjal kitüntetett művészek felvételeiből válogatunk, Éri Márton népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallották, melynek vendége Pál István Szalonna volt, aki legutóbbi Szívből való muzsika című albumukat mutatta be. Már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorainkat megtalálják és újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
2: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 169. adása.

Öt virtuóz fiatal, akik különös hangszerekkel csempésznek egy kis moldvai hangulatot a nagyvárosi pörgésbe. Ők a Pásztor Hóra. A zenekar 2014-es megalakulása óta több mint 100 helyszínen, 4 országban legalább 10 000 embert mozgatott meg. 2019-ben megjelent első nagylemezük címe Soha el nem felejtelek.

A stílusok közötti átjárhatóság a zenekar védjegye. A tagok számtalan stílusban megfordultak már, a régi zenétől kezdve a jazzen, popzenén keresztül, a metálig. A Pásztor Hóra sajátos modern arculata mellett sem feledkezik meg a gyökerekről. Repertoárjukban a zenekar vezető Bergics András hegedűs gyűjtéseiből is szerepelnek összeállítások. A zenekar egyik különlegessége a Furuja központú moldvai zenekaroktól elütő hangszerelés. Az eredeti, Moldvában tradicionális hangzásra törekvést szolgálja a hegedűk összjátéka, a cimbalmos és kobzos hagyományok megjelenése. Náluk két dudás is megfér egy csártában. Zeneileg egységessé a moldvai népzene szeretete kovácsolja őket, megfűszerezve saját benyomásaikkal, ötleteikkel, tapasztalataikkal, bizonyítva, hogy a népzene egyszerre lehet historikus és kortárs.

Részleteket hallhattak a Pásztor Hóra Soha el nem felejtelek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsok.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: az lesz, ami rögtön meg a patika.
1: Dankó Rádió. Kékesen FM 99,8. A magyar zene rádiója.

повинен лише нині, то вдарчим зліт.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

igazad, ezt a nótát hajnali arra jogolják. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat.

0: alig van ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

az a csókos asszony. Ha az enyém, csak az enyém.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral és az EON-nal, valamint az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. 50%-os büntető vámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését, és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre, közben ismét értékelte a közel-keleti konfliktust az amerikai elnök. Donald Trump egy rendezvényen úgy fogalmazott, Irán még nem áll készen a megegyezésre, és az sem világos, hogy a perzsa állam részéről kik felelnek a tárgyalásokért. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi, ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Idehaza borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesz borkóstoló, kiskoncertek, piknik és tűzsó. Az időjárásról, folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik, napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak. Ma augusztus 23-a vasárnap van, Bence napja. Isten éltesse a Bencéket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Csík zenekart, 60 kis Gyöngyit és Kovács Erzsit is. Rokoncai Imrével kezdünk, aki Nádas Gábor és Szenes Iván örökzöldjét adja elő. Kicsit szomorkás a hangulatom.

0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ez a kis jány papucsot varatott, a sarkába szerelmet rakatott. Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Kiesett a szerelem a papucs sarkából, kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárvány, csak egyedül én maradt a márvány. Azt a legvénykit igazán, jaj, megszerettem, más öleli, más csókolja helyettem. Azt a legvénykit igazán, jaj, megszerettem, más öleli, más csókolja.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Csík zenekar adja elő Grillus Dániel és Lackfi János szerzeményét. Tűz a havon.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2015. január 26-ai a Thália Színházban történt eseményén rögzítettük. Hatvani Kisgyöngyi és Tarnai Kislászló adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Vas Gábor és Somogyi Zsolt hallgatóját. 25 szál rózsa.

Maria. His name Maria, so min dich aus Abend.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szegedi Csaba adja elő Salasovics Norbert és zenekara kíséretével Porcsi Pepi és Pataki Szilárd hallgatóját. Magas jegenyefán, sárgarigó fészek.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Cerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt című dal, Kurkó József Kristóf előadásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: kedves botlényegyi.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Újvári Marika adja elő Nyári László és zenekara kíséretével Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula hallgatóját. Elfelejtünk minden csókot, azt is, aki adta.

0: kell rukkolni, Kati.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Kati adja elő Aldobói Nagy György és Tóth Bálint szerzeményét. Hol a hó a kéklő hegyeken?

ezért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak tét szerelmem, mókuska, kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Miklósa Erika, Ruzsa Magdolna és Karácsony Irén is. A hírekig Zsoldos Imre trombita jár.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romorusz elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely a víz egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba, Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Először rendeznek Indikár autóversenyt Washington belvárosában. A mai eseményt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják. A Freedom 250 elnevezésű nagydíj versenyzői a 2,7 km hosszúságú körpályán mintegy 400 km tesznek meg. A pálya érinti a Kapitólium és a Fehérház között húzódó Pennsylvania sugárutat, valamint az Alkotmány és a Függetlenség sugárutat. A versenyajtók, autók sebessége a rövid egyenes szakaszokban az óránkénti 300 kilométert is meghaladja majd. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbben könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol nem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24-30, este 19-25 fok között alakul. 7 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Karácsony Irén, Rúzsa Magdolna és Miklósa Erika is. Vadász Zsolttal kezdjük ezt az órát, aki Balázs Tamás és zenekara kíséretével adja elő a Lőre Lőre, Cudar Lőre című csárdást.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Fehér Attila, zenész, előadó művész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Gyurikám, én köszönöm a meghívást, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Én úgy tudom, hogy a te ifjúkori életedet egy bizonyos film, egy Beatles film, az egy nehéz nap éjszakája változtatta meg, de nagyon. De hogyan küzdöttél meg például szüleiddel, akik ellenezték azt, hogy te zenei pályára
1: menj? Ilyeneket tudsz. Édesapám az elég korán, mikor én pici voltam, 4 éves koromban, akkoriban még disszidensnek nevezték, ő kiment NSZK-ba, akkor még NSZK volt.
0: Nyugodt Németországba.
1: Édesanyám nem szerette volna itt hagyni az országot, és itt maradt, ő zenész volt. És utána jött a mostohapám, akiben szerintem volt egyfajta kis féltékenység, és ő mondta, hogy bármi legyek, de zenész ne, hanem inkább a külkereskedelmi pályán, amivel ő foglalkozott, azon próbáljak meg valamit, de én, amit az előbb is mondta, a Beatles filmet megláttam kisrác koromba, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy na, ez az én pályám, zenélés.
0: És semmi más nem érdekelt? Véletlenül valami civil foglalkozás? Teherautósofőr?
1: Állatorvos szerettem volna lenni. No. Imádom az állatokat, de miután elmondták, hogy súlyos allergiám van a macskaszőre, a kutyaszőre, utána azt javasolták, hogy nem, meg gyerekkoromban volt egy súlyos asztmám. De hála Isten, azt kinőttem.
0: És édesanyád azt mondta, hogy ő zenei pályán volt.
1: Édesapám volt.
0: Édesapám zenei pályán volt, de ugye bár disszidált, ő azért távolról látta azt, hogy te milyen eredményeket érsz el.
1: Igen, én amikor bekerültem a Varga Mikéhez, akkor találkoztunk, és nagyon örült neki, sőt az első elektromos gitáromat tőle kaptam, mekkora szó volt egy Les Paul gitár annak idején. 80-as évek elején, úgyhogy persze, hát büszke volt rám, de ugye nem volt jó a viszony a mostohapám és az édesapám között, ezért én találkozgattam vele, eljárogattunk, de igazán nem volt szoros kapcsolatom az édesapámmal.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fehér Attilával, de most hallgassuk meg Fehér Attila és Valla Attila szerzeményét Tóth Gabi előadásában. Vágyom rád!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rózsa Magdolna előadásában halljuk, Bartók Béla és Balázs János feldolgozásában a Csillagok, Csillagok című tradicionális magyar népdalt. Közreműködik Balázs János zongorán.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fehér Attilával. Milyen szakmai és emberi útravalót kaptál a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban a legendás jazzgitárostól, Babos Gyulától?
1: Így van, hát a Babos Gyuszi az nekem egyáltalán egy példakép. Ő akkor, amikor ilyen családi problémák voltak, én emlékszem, egyszer bementem a konzira, és mondtam, hogy Gyuszi bátyám, ne tessék arra, de nem tudtam most készülni, mert ilyen és ilyen problémák voltak, akkor volt az, hogy el kellett mennem otthonról, mert elkezdtem zenével foglalkozni, de felvettek a főiskolára, és a Gyuszi ugye elővett a pénztárcát, Atikám, hívsz egy taxit, és most elköltözöl otthonról. Szóval ez bennem olyan szinten megmaradt ez a dolog, meg hát a szakmailag, ahogy ő felkészített engem, és ő mondta benne a suliba, hogy Ati, a te figurád, a te formád, az nem a jazz. És ő segített nekem az, hogy a popzene, vagy akkor volt egy rockabilit is zenéltem, és akkor ő egyengedte a pályámat, de mondta, hogy ne a jazzzene legyen a fő csapásvonal. Akkor én megőrültem a jazzzere, Coltrane, meg West Montgomery, meg Joe Pass, ilyen zenészekért.
0: Ő mutatott neked olyat, amit aztán később használtál a pop tevékenységedben?
1: Igazán Nem ő mutatta, hanem én eleve mindenféle zenét szerettem. Tehát nekem nem volt az, hogy csak akkor nagyon jazz rajongó voltam, emlékszem, hogy George Benson modellgitárom volt, de mellettem szerettem az AC/DC-t, szerettem az Abbát, szerettem a popzenét, szerettem a rockzenét, tehát nagyon nagy rock rajongó is voltam, úgyhogy ezek bennem voltak azért ezek a dolgok, a jazz zene mellett.
0: Altass el! Mester Tamás szerzeményét a Mester és Tanítványai zenekar előadásában halljuk.

0: érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fehér Attilával. Franciaországban is voltál. Méghozzá, hát stúdiómunkák kapcsán voltál külföldön?
2: Nem teljesen. Mi legelőször a Mester Tomival, a Gaj Tomival, meg a Zsoldos Dedivel mentünk ki vendéglátozni. Hát vendéglátó, hát mondjuk nem az a tradicionális vendéglátó, hogy ilyen kis helyen, hanem konkrétan egy nagy, ilyen diszkószerű szórakozó helyen léptünk föl, és az első hely, ahova minket meghívtak, az Franciaország volt, Dél-Franciaország, a Côte d'Azur, Saint-Raphaelbe kezdtük, és ugye ott volt Mester Tomival, és külön váltunk a csapattól, és mindenki hazajött Magyarországra, én meg kimaradtam, és ott próbálkoztam. Volt egy üzleti vállalkozás, meg mellette Kámba stúdióba dolgoztam.
1: Ez mikor volt körülbelül?
2: Ez 90-től 94-ig. 93 végén már a mester és tanítványa volt a mester, ami hazahívott, de akkor még nem költöztem haza, és meghosszabbítottuk a szerződést 94-be a Tomiékkal, de akkor már nem tudtam azt finanszírozni Franciaországba, fönn tartsak magamnak egy lakást.
1: De te részt vettél egy gitárkurzuson, egy világhírű gitárostól.
2: Steve Vai, Blue Seracino, talán a Paul Gilbert voltak, de a Steve Vai volt a fő, és ahol én dolgoztam, Kámba stúdió, ott volt egyébként, Kámba volt maga ez a fesztivál, többnapos fesztivál, és a Steve Vai volt a fő előadó tanár, és annak egy háromnapos kurzus.

0: Mégis azt kell mondanom, hogy pardon, engem ne igézzen, más fiúra nézzen. Ó!
1: József, ó József, na gyere!

0: Vágyam az kimondhatat, s épp ezért eloltatatlan, mert a csókok és szerelmek hőroszát látom te benned, női lélek ezt megérti, te démonó, te férfi, ó!
1: Rémes az, hogy így kacsingat, esküszöm, hogy még megingat, gusztusom kezd lenni rája, távozom alászolgája!
0: Ó, ne hagyj itt engem ülni, most kezdek csak elgyengülni, ó!
1: Téves helyen kereskedj!

0: herkezden édes kincsem, se isten, se ember nincsen.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gáspár Anni adja elő Nyári László és zenekara kíséretével Ligeti János hallgatóját. Szabad-e így szeretni?

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Fehér Attila zenész, zeneszerzővel, valamint hallható lesz még többek között Bangó Margit, Vörös Edit és Fonyó Barbara is. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról írt, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze, az elmúlt 3 napban ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalta az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalják, utalvány formájában küldik. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner Szingapurba tartott. A hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok dolgoztak. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt oda, ahol az Ocean Winner járt, mielőtt a forgalomirányítás elvesztette vele a kapcsolatot. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbben könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Itthon folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
9: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fehér Attila zenész, zeneszerzővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Fonyó Barbara, Vörös Edit és Bangó Margit is. Korda Györggyel kezdjük ezt az órát, aki Danilo Zsivkovics szerzeményét adja elő Bradány Iván magyar szövegével. Jugoszlávia.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bangó Margit ad elő a 100 tagú cigány zenekar kíséretével egy csárdás csokrot.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fehér Attila zenész, előadó művésszel. Gitárosként, avagy dalszerzőként olyan gyökeresen eltérő stílusú formációkban fordulhattál meg, mint például a Ergo, a TNT, a Step, Varga Miklós Band, illetve a már említett, általad említett mester és tanítványait. De a Dolly Plus-ban is tevékenyen részt veszel, vagy részt vettél.
1: Igen.
0: Hogyan tud zeneileg ennyire sokoldalúan alkalmazkodni, hogy félre tudod tenni magadban esetleg azt, hogy ezt nem annyira kedveled, ez most üzlet, vagy ezt nagyon szeretem, erre pluszban ráadok, vagy nem?
1: A legelső dolog az, hogy tudjak azonosulni, ha valamit csinálok. Tehát szeressem azt az előadót, akivel fellépek. Tehát a zene az első, nyilvánvalóan ennek van egy üzleti vonzata, és az ember pénzért dolgozik, de nekem mindig a kihívások voltak. Igazán az, hogy milyen stílusban kell gitározni, tehát mivel jazz tanszakra jártam, jazz játszottam, mellette imádtam a rock zenét, az AC/DC, ugye ez az etalon, vagy akár a punk zene, a Sex Pistols, de mellette abban nőttem föl, mellette a popzenéken nőttem föl, tehát nekem ezek Duran Duran, vagy akár 80-as évek popzenét sorolhatnám, tehát ezek nekem alapvetések voltak annak idején a gitárral kapcsolatban, tehát igazán nem jelentett soha kihívás, hogy most kemény rockot kell játszani, popzenét kell játszani, vagy akár rock and rollt kell játszani.
0: Amikor a Step zenekar megalakult, akkor igencsak különböző csoportokból érkeztetek
1: így
0: oda.
1: Van.
0: Hogyan történt a kohézió?
1: Fú, hát ez egy nagyon érdekes történet. Orbán Józsi, közös ismerős, szegény,
0: így van,
1: és szennyugasztalja. Én ismertem a Flipper öcsit, ugye, Fészekklubban, és Orbán Józsinál volt esténként a találkozó, szerintem te is emlékszel rá, Gyuri, és ugye együtt jártunk szórakozni, akkor még nagyon fiatalok voltunk, és az öcsi, én mentem a Józsinál vécére, és az öcsi igazgatta a haját, mondtam, öcsi, ne haragudj, de szeretném elvégezni a dolgomat, és az öcsi azt mondta, várjál csak egy kérdés, nincs kedved velem csinálni egy zenekart? És gyakorlatilag aznap megalakultunk, és mondta, hogy a kis Szabó Gabival ő szeretne egy formációt összehozni, és hát nyilvánvaló, hogy én a rockzenéből jöttem, az öcsi pedig ez a dallamos pop rock and roll világból, a kis Szabó Gabi pedig ebből a new wave, ilyen modern popzenei világból, és hát úgy lehetett is hallani a Steppen, hogy mindenkinek van egy kis sajátos stílusa.
0: És hát akkor még volt a Zsoldos Dedi.
1: Igen, a Zsoldos Dedi később jött, és utána a Citromzene, így van, és a Popper Petit meg én ajánlottam Győrből. Így van, a Citromzenekarban.
0: Hát ez egy szuper formáció volt. Nagyon szerették a fiatalok, a lányok megőrültek.
1: Hát igen, volt egy külsej az zenekarnak, amit igen. Jó dizájnos ruhákban voltunk, és hát persze, ez tetszett. Meg hát az öcsi egy olyan jelenség volt, mert a kis Szabó Gabi annak idején, hát ez hihetetlen első emeletből.
0: Szerelem dallam. Mester Tamás és Hunyec Ferenc szerzeményét a Mester és Tanítványai zenekar előadásában halljuk.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2022. szeptember 28-ai aradi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik az Álom, álom, édes álom című dal, Vörös Edit és Domoszlay Sándor előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fehér Attilával. Milyen élmény volt számodra az 1986-ban, hát nagyon nagy port kavart az a sorozat, amit most is vetít a televízió, ez a Linda.
1: Egy a Lindára gondolsz?
0: Ahol te egyszer megjelentél a Pokol című részben színészként.
1: Hát én úgy kerültem bele, hogy a Tere Öcsi, aki az első emeletnek volt akkoriban menedzsere, kerestek egy aki el tudna játszani egy gitáros szerepet, tehát gyakorlatilag egy szerep volt, és ott felment, a Gágy Gyuri megnézett, és azt mondta, hogy jó, oké, ő
0: Gágy jó lesz. Gágy Gyuri volt a rendezője.
1: Így van, ő volt a rendezője, és mondta, hogy oké, ő jó lesz, és így gyakorlatilag, sőt, ott kaptam meg, mondták, hogy 10-re menjek oda, Petőfi Csarnok, kaptam egy papírt, meg tudtam tanulni, hát mondom, persze, csak megoldom, és hála Isten sikerült.
0: De mondd, soha nem gondolkodtál azon, hogy a zenén kívül esetleg színpadon is megjelen ezen kapcsán akár, vagy filmezzél?
1: Annak idején a Gyuri mondta nekem, hogy lehet, hogy még fognak hívni engem telefonon, de ugye én az el voltam foglalva, tehát meg zenekar alapítás, stb. Tehát igazán úgy nem nagyon jutott eszembe, és 90-es években ugye kim voltam külföldön, aztán utána meg már nem. Akkor megváltozott a világ 90 után teljesen.
0: És mondd, a sok zenekar közül, tudom, hogy nem illik ilyet kérdezni, hogy melyik volt a legkedvesebb számodra, de biztos, hogy volt egy olyan banda, amiben a legjobban érezted magad, és zeneileg is a legközelebb álltatok egymáshoz.
1: Az a baj, ahogy az ember idősödik, úgy változnak az ízlései, meg az igényei. Nekem most speciál a TNT-n kívül nem nagyon tudnék más, mert a TNT annyira igényes, annak ellenére, hogy az ember meghallgatja, akkor azt mondja, jó, hát egy popzene, hát ez bárki megcsinálja. Hát én ajánlom annak a bárkinek, hogy jöjjenek és csináljanak végig egy koncertet, és tanulják meg a műsort, mert amennyire egyszerűnek látszik, azért ott melózni kell. Tehát ez egy kemény meló végigcsinálni, koncentrálni kell, és embertelen jó zenészekkel játszom együtt.
0: Hányan játszotok együtt?
1: Itt. Most akik konkrét zenéleg öten. De ugye még az Ákos is, hát ő is zongorázik, úgyhogy hát az Inti persze, hát ő is kongázik. De igazán, hát jó, egyébként akkor dob, basszus, zongora, én, meg hát ugye az elmaradhatatlan HD. Úgyhogy őt is beleveszünk, de hát azt is meg kell valakinek csinálni. Tehát anélkül ma már nem nagyon zenél.
0: Ez a hard disk, amit gondolsz, így van, ahonnan bizonyos zenei alapok mindig szólnak.
1: Hát az
0: effektrészek, hogy
1: így van, effektrészek még ilyenek, amik kihagyhatatlanok a popzenében.
0: Micsoda nő ez a férfi? Fehér Attila, Erdélyi András és Dandó Zoltán szerzeményét Oroszlány Szonya és Bebe adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pál István szalonna és bandája játszik Vajdaszentiványi muzsikát.

0: Önök a Domku Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fehér Attilával. Producerként, illetve dalszerzőként mi a legfőbb titkod, amit egy dal évtizedekig akár sláger tud lenni? Van valami olyasmi, amit el tudsz árulni, hogy egy bizonyos sablonként dolgozol a slágerekkel, vagy pedig egy olyan üzenetet kapsz, amit te se tudsz hova rakni, és kijön a kezedből?
1: Nem. Én szerintem, ha valaki zenét szerez, akkor az vagy jön magától. Tehát általában előadó, tehát előadó függő, mondani való függő, hogy mi az, amit szeretnének. Tehát amikor a filmzenéket csináltam, akkor én már tudtam, hogy miről fog szólni a film, és ahhoz a bemondást, ami szerintem nagyon fontos, a refrén bemondás, és az egésznek a hangulatát próbálom megközelíteni. Akár, hogyha egy előadó kér fel, hogy írjak neki egy dalt, akár pedig, hogyha egy film, akár sorozat, vagy egy főcímzenét kell írni. Tehát ezek vagy jön, mert volt olyan, ahol nem tudtam. Egyszerűen hiába 4-5-öt összehoztam, de én is éreztem, hogy nem az igazi. És például, ha mondhatom a címét, az Egy bolond százat csinál, ott az volt a negyedik, amit a Gyöngyösi Bencének átküldtem, és azt mondta, Ati, és az volt a legelső, ami nekem eszembe jutott. És azt mondta, Ati, miért nem küldted? Hát mondom, úgy gondoltam, hogy nem, azt mondta, hogy te ne gondolkozz, hogy könyörgöm, hanem küld át, amit csináltam, mert ez a jó, ez kell. És hát bebizonyosodott, mert a mai napig, hála Isten, sláger.
0: Egy bolond százat csinál. Fehér Attila és Dandó Zoltán szerzeményét Vágó Bernadett és Miller Zoltán tolmácsolja.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jerry Book Hegedűs a háztetőn című musicaljéből következik a Bordal, Németh Attila, Pálfalvi Attila és Laki Péter előadásában. A fáj!

0: vendégem.
1: Hát aztán mi az okozitor?
0: Az új esztendő.
1: Oh, aztán milyen lesz az?
0: Remélem boldogabb, mint az előző.
1: Hát az nem ártana. Hát akkor...

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis már a beszélgetést Fehér Attilával. Honnan jött az ötlet, és milyen különleges zenei koncepció hívta életre a 2001-ben Nyemcsók Jánossal, azaz Csokival közös, hát eléggé humoros nevű Fehér Csoki formációt?
1: A Csokival én szinte együtt nőttem föl, tehát jó barátok voltunk. Csak hát ugye külön ágaztak az utak, én erre mentem, ő arra, mert hát ezen akkor megalakult, de én 97 és 2000 között Kanadában éltem. Nem tartózkodtam Magyarországon, és 2000-ben jöttem haza, de csak látogatóba, és a Csoki megkeresett, hogy mi lenne, hogyha valamit csinálnánk együtt, hogy a Manhattanben már annyira nem érzi jól magát, vagy nem annyira gurul a dolog, és akkor ugye, mivel Kanadába jöttem, az country rock, meg ilyenekbe utaztam, meg ott is stúdióba dolgoztam, és elkezdtem hallgatni a Danobius rádiót, hogy hát mi a mostani trend, én nem nagyon követtem akkoriban a hazai popzenét, és hát akkor hallgattam, hogy milyen zenék mennek, és mondtam a Csokinak, hogy figyelj, hát ilyet én megpróbálok csinálni, ez a Backstreet Boys, Britney Spears, a Max Martin producerféle vonal, és akkor próbálkozunk meg egy ilyenen, csak hát nyilvánvaló, hogy ezzel a Csokira is kellett ezt tenni, hogy az ő hangterjedelme, hogy mi az, amit meg tudunk oldani. Hát akkor így jött, ezt dobta a gép.
0: Miért ennek vége? Miért nem futott ez ki?
1: Hát én nem akarom ezt most így... Itt elég nehéz, de ott a Danobius rádiónál és a Manhattannek volt nekik valami problémás dolog. Nem tudom, hogy micsoda, én nem is rám tartozik igazán, de ott elkezdték nagyon fúrni. Mert azt tudom, hogy bekerült egyébként a Jáksonok a műsorába, és ott volt egy-két olyan konferálás, ami ilyen negatív volt. Nem tudom, hogy
0: személyeskedés
1: volt? Kicsit igen, ilyen személyeskedő volt. Én akkor csodálkoztam is, hogy ez most miért. Meg én nem éreztem azt, hogy annyival rosszabb lenne a többi daltól. Mindegy, így alakult a dolog. Tudomásul vettük, a kiadóval is megegyeztünk, hogy ez így nem nagyon fog. Egyébként, amit akkor emlékszem, ki is cikiztek gyakorlatilag 2003-ban a legtöbbet játszott dal lett. Csak egy más előadótól, a Baby Gabitól, meg a Lányi Lalától a legtöbbet játszott dal lett.
0: És most mit csinálsz manapság?
1: Hát most épp ugye TNT, az szezon van, nyár van, tehát nagyon sok fellépésünk van, meg hát házfelújítás, és akkor utána egy reset gomb, és kezdem előről megint. A stúdió munkát, a zenekar az meg megy, hála Isten szárnya.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a meghívást, Gyuri.
0: Jó egészséget kívánok neked.
1: Viszont kívánom neked.
0: Hölgyeim és uraim, Fehér Attila zenész, előadó művész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én köszönöm, és minden kedves hallgatónak. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Dobrádi Ákos és Inti szerzeményét a TNT zenekar előadásában. Hova visz a hajó?

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Demjén Ferenc, Fekete Pál és Budai Beatrix is. A hírekig a Tárkány

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A tervezetnél gyorsabban halad a fenéküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területein helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterséges ünnepén a Budai Várban. Az elismerés olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tesztelik az északi sarkvidéket, hogy használható-e rendszeres kereskedelmi hajózásra Európa felé. A Pásztár Akro nevű hajó Dél-Korea Pusan városából indult, és várhatóan 45 nap múlva köt ki Nagy-Britanniában, majd Hollandiában és Lengyelországban. A szöuli tengerhajózási minisztérium közölte, ha az útvonal beválik, Pusan kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik. A hormuzi szoros forgalmának csökkenése óta már több ország elkezdte alternatív tengeri útvonalak keresését. Környezetvédő szervezetek szerint ugyanakkor a megnövekvő sarkvidéki hajóforgalom felgyorsíthatja a jég olvadását és károsítja az ottani élővilágot. Japánban mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt 70 kilométeres mélységben. Szökő árriadót nem kellett elrendelni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűz-zsonglőr bemutatót is kínálnak. Az időjárásról: folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Budai Beatrix, Fekete Pál és Demjén Ferenc is. Bokor Jánossal kezdünk, aki Jónás Géza és zenekara kíséretével adja elő Leszler József és Herodek Sándor négycsárdását. A Szegedi sétatéren végig megyek vasárnap.

0: Kottafejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták, vasárnaponként mindig Budai Péter mesterszakástól kérünk tippet, hogy mit tegyünk ma. Szervusz Péter!
2: Szervusz Gyuri, jó napot kívánok!
1: Hadd kérjek megint én. Egyik nagyon nagy kedvencem a kapros, jutúros strapacska, ami igazából így magyarul hangzik így, de azt hiszem, hogy ezt a szlovákok, a tótok haluskának hívják, hiszen a strapacska, jól tudom, az a káposztás változata ennek. Tehát a kapros, jutúros haluska hogyan készül?
2: Hát, Gyuri, megmondom neked az igazat, akkor te többet tudsz erről, mert én strapacskának ismerem. A haluskát is hallottam, csak azt nem vagyok benne biztos, meg nem akarok butaságot mondani. De azt hiszem, hogy az főtt krumpliból készül, és a lábos aljában összetörve lifttel együtt, és úgy összegyúrva, és az van kifőzve, és utána megpirítva. De ha, amit elmondtam, nem haluska, az úgyis finom étel. Úgyhogy a lényeg az, hogy ha strapacskát készítek, általában úgy szoktam, hogy lereszelek egy kis krumplit, összegyúrom lifttel sóval, gyakorlatilag egy nokedli készül belőle, én szoktam bele tojást is tenni, és akkor ezt kifőzöm, és innen jönnek a finomságok. Egy kis szalonna, füstölt szalonna, jól kipirítom, leszűröm a zsírján, megfuttatom gyorsan a kaprot, és ezen átpirítom egy kicsit a krumplis nokedlit. Gyakorlatilag ezzel úgy meg is van, közé csípkedem a jutúrót, tányérra teszem, és egy hatalmas kanál tejföllel megkoronázom. Egy probléma van csak, képzeld el, hogy én szoktam Gyuriehez egy ilyen újnyi vastag főtt füstölt tarját megsütni még egy kevés vajban.
1: Az úgy nagyon tökéletes, durva.
2: Nagyon durva. De hogyha nem, akkor akkor maradjunk annyiban, hogy egy borjú paprikással, vagy egy egyszerű pörkölttel, vagy egy fokhagymás tarjával. Hát, tehát végtelen sok hússal nagyon finom, magában is nagyon finom. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Dés László és Demjén Ferenc szerzeményét Demjén Ferenc előadásában. Most kell eldöntenem.

magára, kiskusom, de lenne gusztusom magára, úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsánerem, megkérdem kábelen, mikor lesz már az enyém. Úgy éjek kishúsom, úgy cirka két hét óta, ön nekem szebb, mint a Miss Európa. Magára kishúsom, de lenne gusztusom, magára úgy.

magára, kis húsom, de lenne gusztusom, magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsánerem, megkérdem kábelem, mikor lesz már az enyém. Úgy éjek kis húsom, úgy cirka két hét óta, ön nekem szebb, mint a Miss Európa. Magára kis húsom, de lenne gusztusom, magára

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Kossuth Díjas művészeink munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg a Kossuth Díjas Fischl Mónika gondolatait.
1: Igazából mindig erre a pályára készültem valahogy, egyenes útam vitt egyik iskolából a másikba, egyik zeneiskolából a másikba, a zongoráról, a hegedűről, a táncról, ide-oda, de azért az ember tizenévesen, sőt 20 vagy 30 vagy 40 évesen, én valahogy soha nem számítottam erre, megmondom őszintén, és igazából én mindig is azt gondoltam, hogy nem a díjak határozzák meg egy embernek a művészetét, hiszen a mi kis hazánk az annyira kicsi ország, és annyira sokan és sokan vagyunk benne, és annyira sok tehetséges ember van, és annyira sokan megérdemelnék ezeket a díjakat. Úgyhogy én ezt még egyáltalán nem fogtam föl. Természetesen teljesen meg vagyok hatódva, de még nem ülepedett le bennem ez a dolog. Eddig is az ember természetesen, amikor fölmegy a színpadra, megpróbálja magából kihozni a maximumot. Akármilyen fáradt, akármilyen baja van, akkor is, ha kilép az ember a színpadra, ezeket a dolgokat maga mögött kell tudni, bebújni az adott szerep bőrébe, hogy örömet tudjunk szerezni a közönségnek. És ezek után azt gondolom, hogy óriási felelősség. Tehát innentől az ember nem hibázhat.
0: Kedves hallgatók, most Ábrahám Pál Bál a Savoyban című operettjéből következik a La Bella Tangolita című dal Fischl Mónika előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vámosi János adja elő Szántó Mihály és Erdélyi Mihály szerzeményét. Budán este 10 óra után.
1: Budán este 10 óra után.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért oly nehéz embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis a porszem tud csak

és ember maradj. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért

Mérkőzz meg a sorssal, és ne hagyd magad. És a szent győzelem csak is a tiéd marad. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért oly nehéz embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis a porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy, csak ember légy mindig, és ember maradj. Az ember

0: lenni.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zorán adja elő Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét. Valahol mélyen a szív.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Karina Enikő és Dócs Péter adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Eizemann Mihály és Békefi István slágerét. Egy kis édes félhomályban. Közreműködik Tarnai Kis László zongorán és Pálmai Zoltán dobokon.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 759. adást hallották, Puka Károly és zenekara muzsikájával köszönjük.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 170. adása.

a pásztorhóra, a moldvai népzene és a magyar táncházmozgalom színterének egyik sajátos hangulatú lendületes formációja. Zenéjük középpontjában a moldvai csángó hagyomány áll, amelyet a zenekar tagjai autentikus zenei forrásokból és személyes tapasztalatokból ismernek. Ugyanakkor előadásmódjukban a hagyományos dallamok mellett a mai koncert és világzenei szemlélet is megjelenik.

A zenekar története a 2000-es évek közepéig nyúlik vissza, a mai formáció pedig 2014 körül alakult ki. Az együttes azóta rendszeresen jelen van a táncházakban, fesztiválokon és koncertszínpadokon. Bergi Csandrás több alkalommal járt Moldvában, ahol helyi mesterektől tanult, és az ott szerzett tapasztalatok, valamint gyűjtések is hozzájárultak a zenekar repertoárjához. Szlama László, kobzos énekes, a magyar népzenei élet elismert muzsikusa és oktatója, aki a Pásztor Húra mellett számos más formációban és népzenei oktatási programban is dolgozik. A formáció egyik legfontosabb sajátossága, hogy zenéjük egyszerre őrzi a hagyományt és szól a jelenhez. A moldvai népzene eredeti karakterét megtartva olyan energikus, sodró előadásmódot alakítottak ki, amely koncerthelyzetben és táncházban egyaránt működik. Zenéjükben a hagyomány, a közösségi élmény és a kortárs előadásmód találkozik.

részleteket hallhattak a Pásztor Hóra Soha el nem felejtelek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit CRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átalakulták az említett összeget, a feladatra szerződött vállalatoknál átutalták az összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Meghalt a Viking Iden hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette a szállodahajó a hableány letaroló Viking szigün mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riasztotta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az RTL híradó értesülése szerint a kapitány magyarországi védője július elején közölte a bírósággal a halálhírt, a büntető eljárás a halotti anyakönyvi kivonat megérkezése után szüntethető meg. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát. Az emléknapot először 2011-ben tartották meg, miután az uniós országok egy több országot átfogó, a totalitárius rendszerek kutatását végző hálózatot állítottak fel. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál, a legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner Szingapurba tartott, a hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok tartózkodtak. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt oda, ahol az Ocean Winner járt, mielőtt a forgalom irányítás elvesztette vele a kapcsolatot, kutatnak az eltűntek után, a teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Itthon folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24-30, késveste 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 10 óra múlt, 4 perccel.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
4: Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével.

Kedves hallgatók, ez itt a Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 22. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Az epizód témája ezúttal Sebő Ferenc és a Sebő Együttes alkotó munkájának utolsó 32 éve. Lezárult életmű, hiszen Feri 2026 áprilisának végén hirtelen kisétált ebből a világból. Beszélgető partnerem Perger László zenész-zenésztárs, aki 1994 óta tagja a Sebő Együttesnek. Kiváló memóriával és dokumentációs késztetéssel örökítette meg ezt az időszakot, hiszen a zene mellett fotós és webes ismeretekkel is rendelkezik. A rejtelmek.hu weboldal így egyfajta mindig frissülő archívunként is működik. Szó esik egy Váci trafóházról, a Görbe alatti területről, egy Sára nevű vitorláshajóról, a gyász folyamatról, az alkotótól függetlenedő alkotásokról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

Zenei pályája elég sablonosan kezdődött, egy gimnáziumi rockbandában basszusgitározott. Aztán szerencsére hamar megtalálta a Budapesti Nemzetiségi Táncházak zenekarait, 21 évesen a Zsarátnok együttes tagja, 22 évesen pedig már Sebővel zenél. Közben agrárfőiskolára járt, ott szeretett bele a számítógépekbe és az adatbázisokba. Programozóként különböző méretű cégeknél dolgozott, épített például könyves webáruházat, iskolai naplót, webes levelezőt és még ezer dolgot, ami éppen szembe jött. 1998-tól a budapesti Karinti Frigyes gimnáziumban informatikát és gépírást tanított. Először csak mint külsős óraadó, de aztán elkapta a gépszíj. 27 év munkaviszony lett belőle. A 2000-es évek nagy csodája, a digitális fotózás új szakmát adott a kezébe. Sok év fotózgatás után megszerezte fényképész oklevelét. Azóta rendes lakossági fotográfusként kattingat. Lagzikat, gyerekeket, iskolai tablókat, a zenész kollégák koncertjeit, lemezborító fotókat. Nagyon büszke rá, hogy ő dokumentálhatta a Sebő együttes házi esküvőit is. Emellett az újabbkori Sebő együttes hangfelvételeinek, kiadványainak producere, a zenekar technikai vezetője. Sebő halála óta azt szokta mondani, 32 évem elszelelt. Ez alatt körülbelül 1200 koncerten ült Feri mellett a színpadon. Ebben az epizódban tehát Perger Lászlóval beszélgetek a Sebő együttes jövőjéről, egy brutalista stílusban tervezett fogadóépületről, alkotói módszerről, a páratlan ritmusokról, egy jogosítvány nélkül leélt életről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclip.hu oldalakon.

0: Berger Lászlóval beszélgetek a Dunakeszi Dunaparton. Beszélgetésünk szomorú apropója, hogy Sebő Ferenc már nincs köztünk. Te zenészként több mint 3 évtizedet töltöttél vele. Úgyhogy rengeteg olyan dolgot tudsz Feriről, az alkotási folyamatról, a koncertekről, az érdeklődéséről, amit mások nem. Hogyan találkoztatok?
1: 94. júliusában ismerkedtem meg Sebő Ferenccel. Dél-Szabó Márta volt az egyik kulcsfigura ebben a dologban, aki összehozott minket egy cimbora táborra, a Zsarátnok együttest és Sebő Ferencet, és akkor fölkért minket a Feri, hogy játsszuk el az ő verseit, csináljunk újakat. Aztán jöttek rádióműsorok, Zoltán Gábor a Ronyszőnyeg feljátszására kért fel minket, ugyanígy a Zsarátnok együttest. Ferinél nem volt ez szokatlan dolog, hogy balkáni zenészekkel dolgozik, hiszen a 80-as lemezén a majdnem a teljes Vujicsics együttes játszik, és 86-ban pedig a Tököli Kóró együttes Halász László vezetésével játszotta fel a bolgár zenéket. Úgyhogy beleillik a sorba, hogy pár évvel később meg a Zsarátnokot kérte fel. És hát a logika ebben persze az, hogy a páratlan ritmusokat, amiket ő nagyon szívesen használt, azokat mi tudtuk, más meg nem.
0: Mert hogy mi van a Sebő együttesed?
1: Ez nem úgy van, mint a Deep Purple, hogy a Richie Blackmore kivált, és akkor van egy dátuma. Ez egy ilyen folyam. Sebő körül mindig voltak szorosabb és tágabb, kisebb és nagyobb körben zenészek. Nem lehet ilyen szerződéses dátumokat hozzárendelni ez a dologhoz. Mindig volt valami feladat. De tény is való, hogy voltak koncentráltabb időszakok, amikor Koltai Gergely belépett a zenekarba harmadikként, és akkor ő kitalált, hogy most már valami nevet kéne adni, akkor ez lett a Sebő együttes. Aztán ugye Éri Péter, Sebestyén Márton, Nagy Albert, az elég sokáig meg volt, 80-ig nagyjából meg volt az a zenekar. Utána nem volt Sebő együttes, Feri egyedül adatközlőkkel fellépett, meg rendes városi zenészekkel, és így mellé szegődtek, ahogy mondtam, 86-ban a Kóló együttes, 94-ben meg mi. A Nikola Parov, Zsarátnok együttes vezetője, ő hát egy világhíres zenész, és Andy Irvine-nál játszott már a 80-as években, és így az ír zenészeken keresztül bekerült a Riverdance táncos showba, mint szólista, és hát akkor elrabolta a show business. Itt hagyott minket a Ferinek, szoktuk volt mondani, de tagadhatatlan, hogy a Feri foglalkoztatott akkor minket egyedül, mikor nem volt Zsarátnok. Ki voltunk írva plakátra név szerint, Sebő Ferenc, Barvics Iván, Orci Géza, Perger László, egy ABC-ben. Ez eltartott egy olyan 5-6 évig, és akkor gondoltuk, hogy csinálunk egy lemezt most már, mert még nem volt, rendes sorlemezt, ahogy a rockzenében mondják, és akkor felvettük azt a műsort, amit addig játszottunk. Ez volt a Rejtelmek lemez 2001-ben. Mikor készítettük, akkor gondolkoztunk, hogy mit is kéne kiírni erre a lemezre, akkor már úgy éreztük, hogy mindenki több mindent csinál a zenekarban annál, mint hogy csak odaül, eljátsza, hanem hogy együttműködünk, mindenkinek feladatai vannak, és akkor ez egy együttes. Akkor mondtuk ki, hogy ezt írjuk rá a lemezre, hogy Sebő együttes. Úgyhogy végülis az egy pont 2001, amikor már megint van Sebő együttes, de hát ezt nagy vonalon én úgy kezelem, hogy énekelt versek és zene 1970 óta.

0: Mi a jó, hogy nincs konkrét időpont, ugye? Hanem csak legendárium. Tehát, hogy 94 és 2001 között kikristályosodik ez a felállás, megtaláltatok az identitást, és tényleg volt új sebőegyüttes lemezzel, lemezborítóval és szöveggel. Ebben az időszakban 94 és 2001 között hogyan alakult a repertoár? Nyilván Feri hozott egy csomó már létező teljes megzenésítést.
1: Na, ugye?
0: Ez érdekes.
1: Egyik ilyen első emlékem az, hogy Balatonalmáriban 94 nyarán ülünk a szállodában, és valamit kérdezek a Feritől, és ő meg azt mondja, hogy várj egy kicsit, leírom ezt még. És kottázott, neki a fejében ment a zene, mint egy színésznek a szöveg, és leírta a Vitézek, mi lehet-e széles föld felett, szebb dolog az véget, a kezdetű Balassi dalnak a zenét. Friss nótákat játszottunk. Teljesen új nótákat. Én 10 évig nem játszottam a 7-et. És hát volt olyan szégyen is, amikor rejtelmeket kellett játszani, és az öcsémet kellett megkérdezni, hogy hogy van, mert ő már tábortűznél játszotta, én meg nem. Fura dolog volt, de a Ferit az utolsó évekig, tehát mondjuk a járvány óta van egy ilyen lecsengő szakasz az életműnek, addig mindig aktuális zenéket játszottunk. Persze egyre több lett a régi, meg hát a 2000-es években antológiákat csináltunk költőinknek, és akkor persze a régi versekbe is belefogtunk.

0: Akkor az elmondható, hogy a veletek való találkozás az ezek szerint inspiráló volt számára. Tehát mondhatni, hogy ez egy teljesen új korszak teljesen indult korszak. Új dalokkal.
1: Képzeld el, hogy milyen érzés lehetett a Ferinek, hogy itt egy zenekar, aki azokat az időmértékes verseket, amiket ő évtizedek óta játszik, az nem úgy néz rá, mint egy bolondra, hanem simán lejátszuk. Akármilyen Szafói, vagy Eszköpi Erdészi, vagy bármi.
0: Hogy nézett ki az alkotói folyamat, az alkotási folyamat vele?
1: Hát a rádióban nehéz megmutatni a kis sárga cetliket, de ezt biztos te is láttál nála, a zenemű kiadónak volt egy ilyen 12x12 centis négyzet alakú vágott kotta, három vagy négy ötvonalas kotta volt egymás alatt a papíron, de tényleg egy tenyérnyi. És arra fölfirkantott dallamokat, és átnyújtotta, hogy akkor most ezt játsszuk. Rajnszőnyeg, rádiójátékot a Magyar Rádió 1-es stúdiójában. Így vettük föl, hogy odaadta ott a stúdióban a cetliket. Mi ottan vakartuk a fejünket, kerestünk valami hangszert magunknak, hogy mégis mivel lehet ezt eljátszani, mi legyen a hang, nem hol jó neki énekelni. Kicsit összejátszogattuk, még egyszer, na jó, vegyük fel. És akkor felvettük. Ő mondott valamit, hogy itt ne annyira hangosan. Ez egy fontos dolog volt nálam mindig, hogy a szöveget kellett érteni. Addig nem volt semmi elfogadható, amíg a szövegértés nem volt tiszta. Ez egy nagyon furcsa stúdiótechnika volt, ahogy mi vele dolgoztunk. Mindig az ének volt meg először fent a sávokon. Körbeültük csendes hangszerekkel, pengetősükkel, és addig játszottuk föl, amíg a szöveg jó nem volt. Ennél a munkánál is bennült Zoltán Gábor. Ő a rádióban volt szerkesztő, dramaturg, rendező. Később, amikor a rádióból ismert körülmények ezt kirúgták, akkor lett író, és most már ő saját jogon híres. A lehallgató helységben mindig beszólt, hogyha rosszul mondta a Feri a verset, hogy nem volt értető, vagy nem azt mondta, ahogy le volt írva. És utána játszottuk rá a hangos hangszereket. Még általában egy rockzenében pont fordítva van, hogy először fölnyújjuk az alapokat, dübörögjön a basszus, és a végén jön csak az ének, nem, itt az ének volt meg először. Ha nincs hatása, nem érdemes tovább játszogatni vele, majd utólag föltesszük rá a dobot meg a fúvósokat.
0: Ez azt is jelenti, hogy hangszerelés szempontjából Feri nagyon megengedő volt?
1: Igen, neki voltak elképzelései a hangszerekről, hogy mikor szeretne milyen fúvost, milyen pengetőst. Ezt később láttuk, amikor a Pannon Freskót csináltuk, ez az Állami Népegyüttesnek egy táncjátéka volt, aminek a Feri írta a zenéjét saját sebű dalokból, egy négy évszakos kitekintés római köntösbe, és az egész élet benne van teremtéstől kezdve a halálig. És ott viszont láttuk, hogy egy zeneszerző hogy működik, amikor hangszerelést kíván. Akkor ment a klasszikus a fejében, amit annyit hallott gyerekkorában, meg annyit tanult a akadémián, hogy hogy is kell ezt megcsinálni, hiszen tudott volna most négyest írni, ha akart. Amikor a barokk zenéket csináltunk Csokonai környékén, akkor tökéletesen megírta a szólamokat mindenkinek. De egyébként megengedő volt, hogy terceket azt jó, azt egy darabig lehet, szűkített akkordot nem lehet. Akkor ugye minél egyszerűbb eszközökkel igyekszünk megvalósítani, és nem telerakni a folklórnak a újabb elemeivel. Nem volt konkrét utasítása sokszor, hogy mit csináljunk, hanem ahogy éreztük, amilyen hangszerünk volt. A zsarátunkban ráadásul nagyon redundánsak voltunk, mert minden négyen tudtunk pengetni, ketten tudtak fújni. Úgyhogy ott viszonylag sok lehetőség volt arra, hogy éppen ki mit csinál. Nyugodtan tudtunk cserégetni. Nekem volt nehezebb egyébként. Én úgy kerültem Ferihez 21-22 évesen, hogy én a zsarátnokban épp frissen voltam 1-2 éve benne, és engem azért vettek be, hogy a gitáron meg tamburán lekísérjem azt, amit ők csinálnak. Azt később a Feri mellett szoktam meg, hogy hát valakinek el kell játszani ezt a dallamot ott az elején, akkor most az én leszek.

0: Fontos, amit mondtál, hogy Ferinek nyilvánvalóan, ha versekről van szó, nagyon fontos a szöveg, a prozódia, az érthetőség. Ezek szerint voltak jó mesterei. De pont nemrég néztem az 1972-es felvételt, ahol Berek Katival és Lantos Ivánnal egy vágatlan, fekete-fehér József Attila műsort vettek föl, és az az érzésem támadt, hallgatva, hogy Feri ott énekel, mintha ezt már rögtön tudta volna az elején. Tehát, hogy egy ilyen Isten adta tehetség, aki tudja, hogy mitől jó a prozódia, hogyan kell hangsúlyozni, és hogyan kell életre a szöveg. Mit gondolsz erről? Kellett neki tanulnia, vagy ezt így tudta?
1: Ezt így tudta. Azon gondolkozom, hogy hol szedhette föl magára ezt a tudást. Valószínű, hogy mint a macskák, amikor alapfokú macska képzőben már tudják, hogy dorombolni kell, és akkor kapsz enni. Tehát nem kell megtanítani nekik az ilyesmit. Az biztos, hogy zenét tanul, és ellózott. Náluk tudom, hogy otthon sok hanglemez forgott, és főleg operák. És hát engedjük meg azt, hogy igen, tehetséges volt.
0: Ugye a zenekari munka, hogyha elmélyül, akkor ott óhatatlanul a szakmai kapcsolatok, mellé emberi kapcsolatok is kialakulnak. A beszélgetés elején mutattál egy fotót 1994-ben, egy hetes ismerettség után, rögtön azzal kezdte, hogy megmutatta az életének egy fontos részét.
1: Nem választott el külön, a Vörös mondja, a gyermek nem különböztet meg mesét és életet, hanem hogy mindent átél. Feri sem különböztette meg az életet, meg a szakmai munkát, éltünk vele. Mindenbe bevont minket, nem lehetett kimaradni belőle, hogyha benne voltál. Beléptél a lakásába, és akkor minden ott volt, és láttad a kutyától kezdve a pizsamáig minden, ami éppen aktuálisan foglalkoztatja. 94. júliusa, és Balaton-Almádéban a Szabó Mártával dolgozik a cimborát, és volt valami szabadnap, és azt mondta, hogy fiú, nem megyünk el Gorziumba. Ferinek ez egy különleges dolog volt, ő egyrészt a műegyetemi gyakorlaton volt Óbudán a Aquincum mi ásatáson, ami nem az az Aquincum, ami fel van tárva, hanem a héven túli nyugati oldal, és ők ott találkoztak a bizonyos ismert sztorival a kelet-európai diákokkal, akikkel ásták az ásnivalót. Ők mint műegyetemisták ugye azért voltak, hogy megtanulják, hogy mennyi egy köbméter a föld, meg hány óra alatt lehet kitermelni 4 csille ezért a bányából. Tehát ne tudja átverni őket a kőműves vagy a segédmunkás az építkezésen, mint építészmérnököket, és ő akkor beleesett ebbe az ásatós római dologba. Automatikus volt, hogy a diploma munkáját azt Gorziumból írta.

0: Nemrég találtam rá én is a neten, mert hogy az utolsó éveiben Feri nagyon aktívan foglalkozott azzal, hogy a hagyaték hova kerül. Mondta, hogy addig kérdezzetek, amíg emlékszem rá. És például eladományozta a múzeumnak ezeket a terveit, vagy a diplomamunkájának különböző részeit. Egy brutalista stílusban, nagyon jó érzékkel, jó arányjal megcsinált bemutatóterem, látogatóközpont, étterem, parkoló, minden le van tervezve, utolsó öltözőig. Lényeg, hogy elvitt minket, és megmutatta, hogy ez itt micsoda, és ide mit tervezett. Úgyhogy igen, bevont az életébe, nem eresztett, mindig minden feladattal megtalált, hogyha valami őt foglalkoztatta, akkor tudta, kinek kell delegálni, úgyhogy nem tudtál kibújni, de hát ezt te is emlékszel a Sebő Big Band korszakunkból, amikor ti is ott voltatok, és ti is megkaptátok a jót. Beült a buszba, és mondta, ami foglalkoztatta, ami a szívén, a száján.
1: Emlékszem, hogy annyi irodalmat és különböző könyvet felsorolt, zenéket, szerzőket, hogy tényleg egy idő után elkezdtünk jegyzetelni. Utána irány az antikvárium, sok könyvemet így vettem meg, és arra is emlékszem, mesélte, hogy Martin György nem adott kölcsön könyvet.
0: Igen, ő se.
1: Mert hogy mondta, hogy tessék megvenni. És hálás neki emiatt, mert az a gyönyörű házi könyvtár, ami nála a Jégverem utcában található, az ennek köszönhető.
0: Így van. Néztük is egyébként turnékon, hogy bolond ez az ember. Elmentük bárhova, ott könyveket vett, de olyan nyelven, hogy nem értette. De nem baj, hát képek vannak benne, valamit majd kiolvasunk abból, hogy németül tudott. A német könyvet persze gátlástalanul, de bármilyen más nyelven, mert hát építészet, akkor ez jó lesz valamire. Volt egyébként sokszor, hogy elmentünk olyan múzeumokba, ami hangszermúzeum, vagy valami zenével kapcsolatos. Azért nekünk kultúrtúrnéink voltak ám. Előtte és utána sem tapasztaltam ilyet más zenekarokkal hasznosan tölteni az időt, és nem azért, mert hogy sznopság vagy muszáj. Tehát persze ebben benne volt az is, hogy akkoriban még az volt a divat, hogyha a zenekart elhívtak valahova, akkor a helyi erők, a Magyar Kultúrintézet alkalmazottai vagy vezetői fontosnak tartották, hogy nekünk is megmutassák a büszkeségeket. Feri életébe bevonódás. Igen, hát például az azt Balatonföldön a lenyaraló, oda került a hajója Ferinek, és akkor óhatatlan, hogy akkor gyertek le Földvárra, akkor menjünk el hajózni, akkor elromlik a motor, akkor jussunk ki valahogy a partra, mert este Kapolcson fellépés. Szóval nehezen lehetett megúszni, hogy mindenben is benne kell lenni, de hát mondom, nem különböztetett meg művészetet, meg életet. Egy volt nála.
1: Ez a hajózás, vitorlázás, ez hogy jött az életébe?
0: Az apjam. A Dönci, Sebődön, Vitéz Sebődön. Ezzel cukkoltuk a Ferit, hogy ő meg akkor Vitéz várományos. Volt egy ilyen fogalom háború előtt a Vitéz gyerekeknek. Ilyenkor mindig csúnya szavakkal elküldött minket melegebb éghajlatra. A papája épített hajókat, nem is akárhol, volt két hajója és két nagy hajója az Adrián egymás után. És német turistákat vitt akkor, amikor ez nem volt divat, hogy Magyarországon útlevelet kapsz, akkor az Adrián hajózott német turistákkal rendesen, és ezt akkor hagyta abban, amikor 91-2-ben a Sziklának sikerült látási problémák miatt navigálni a hajóját, és akkor úgy döntött, hogy ezt inkább eladja, és akkor a Balatonon szerzett egy kisebbet, és ez volt a Sára nevű hajó, ami aztán a Feri élet.

0: Milyen kapcsolatban volt az édesapjával?
1: Biztos, hogy volt presszió, hogy egy rendes szakmát legyen fiam, de hát ugye az egyetem alatt jött neki a zenél, és nem előtte. És ő rendes szorgalmas ember volt, mármint Söbő Ferenc, tehát el is végezte a műegyetemet, rendes mérnök lett, dolgozott is mérnökként. Sokszor kérdeztem tőle, hogy mutass már egy házat, amit te terveztél, és mondta, hogy hát ház az nincs, mert ő középület tervező szakon volt, de van egy trafóház. Egy ideig úgy tudtam, hogy Vácon, de most olvastam, hogy 100 Halombattán van egy tervezőt. Egyszer meg kéne koszorúzni, ha megtaláljuk. Volt egy időszak, amikor a Könyvtár Tudományi Módszertani Kutatók Intézetben dolgozott, de onnan meg kirúgták, ezt is sokszor mesélte, hogy kinyitott a naptárat, hogy mikor melyik könyvtárba kell menni tanácsokat adni, felmérni. Mondta, hogy nem jó, mert neki akkor a tévével, nem jó, mert neki akkor a rádióval van dolga, és akkor mondták, hogy hát bocs Feri, neked ez a munkahelyed, úgyhogy ne velünk egyeztes, és kirúgták.
0: Na hát akkor Feri esetében van egy végzett mérnökünk, aki próbál mérnökként elhelyezkedni, de végül is győz a zene. Hogyan jön a zeneakadémiai tanulmányok?
1: Gyönyör Éva. Így hívják a felbújtót, Feri első felesége. Az Éva, én egyszer találkoztam vele, mert pont akkor jöttünk a Feri életébe mi, amikor ők éppen váltak. Sokat hallottunk a Feri oldaláról, hogy hogy ment ez a válás. Nem tudom pontosan a másik oldal véleményét, és Éva már meghalt, úgyhogy nem is tudjuk megkérdezni. Egyszer Kőszegen nyári színházban dolgoztunk Jordán Tamással, és a Söbő Rózsa csinálta a díszletet, Éva lejött megnézni az előadást. De hát ez 2007-ben volt, de nekem nem volt vele kapcsolatom. De tudom, hogy Éva volt a Söbő egyik legnagyobb rajongója, és az egyik legnagyobb támogatója. Úgyhogy ő volt az, aki megtalálta az újságban a hirdetést, hogy van egy ilyen szak, indul. Zenetudományi szak, és lehet előkészítőre menni, meg felvételizni. És ez ugye 85, azt hiszem, a pontos dátum, akkor mondta, hogy itt az idő, most vagy soha, 3 gyerek, nappali tagozat, tévé, rádió, fellépések, nem tudom, hogy volt rá idejük. Miközben a Ferinek akkor már egy kész karrierje volt, tele lemezekkel, képernyő ismert arc volt, állami díjas volt, képzeletem, mennyire kedvelték, mit akar ez itt? És becsületre legyen mondva, hogy akkor leült zongorázni. És végigcsinálta az egészet, úgyhogy ellenszél volt, mert hogy úgy álltak hozzá, hogy mit jön ide ez a sztárocska, celeb, nagy szemüvegével a képernyőről, hogy majd itten mit akar. De aztán kiderült, hogy menni fog ez neki. És így bennem vannak ez, és hogyha jól adta elő a Feri hangsúlyt, akkor én is jól adom elő a hangsúlyt, mert ezeket pontosan rögzítette így, hogy hogy van, úgyhogy majd most már valaki engem gyűjtsön fel a Söbő anekdótákból.
0: Tulajdonképpen ez történik most, első lépésként. Ugye, ha valaki énekelt verseket ad elő, akkor önkéntelenül egy ilyen nagyon-nagyon összetett intellektust képzelünk mögé. Mert hogy a verseket ki kell válogatni, a verseket érteni kell, értő módon kell előadni, hozzá korhű, vagy legalábbis nagyon jó illeszkedő dallamokat kell kitalálni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy intellektuális tevékenység, emellett ugye az építészet, szép irodalom, zene, tehát egy ilyen reneszánsz embert képzelünk el. Milyen volt a valóság?
1: Bár Balassi nem feltétlenül ez, de ugye mindig ott is róla elmondják, hogy hány nyelven beszélt. Erre mindig csak annyit kérdezett a Feri, hogy oké, de milyen szinten? Az, hogy elbeszélgetsz a bor mellett a kocsmában egy törökkel, az úgy normális, de ezt egy kamionsofőr is megcsinálja bármikor. Az intelligencia meg nem végzettség függő, tehát szintén az adott közlőkön látjuk, hogy mennyire világos fejű emberek. A Feri intellektusa igen, nagyon magas, de egyikben sem valami hihetetlen hegycsúcs. Ez ilyen fura mondás, de megmagyarázom, függvény alatti terület számít. Az is jó, hogyha kevés dolgot tudsz, de azt nagyon, mert iszonyú magas lesz a csúcs annak a dolognak, és nagyon nagy lesz a terület alatta. De az is érvényes dolog, hogyha nagyon sok mindenről tudsz, jó sokat, így is nagy lesz a függvény alatti terület, és ha az agyad jól működik, akkor ezek a kapcsolatok kialakulnak, hogy mivel függ össze, és akkor rájössz és elmeséled mindenkinek. A két veszélyes szélső értéket kell kerülni, amikor a semmiről tudsz mindent, vagy a mindenről tudsz semmit. Az nem jó. Odáig nem szabad eljutni. Igen, néha eljutottunk olyan szakaszokra, ritkán, amikor kiderült, hogy hol a vége egy-egy témában neki. Például, ha történésszel találkoztunk. Mert a történészeknek szűkebb ez az érdeklődési kör, de jóval magasabbra megy a Y-tengely. De ugyanakkor nagyon veszélyes éjszakák voltak ezek, mert ha Feri emberére akadt, akkor ottan hajnalig nem lehetett lefeküdni, mert ezek nyomták.

0: De hogy ezzel azt hiszem, hogy összekapcsolódik, hogy egy kicsit krónikása is lettél akaratodon kívül a Sebő Feri történetének.
1: Én is sokszor rácsodálkozom, hogy erről én nem tudtam, hogy ő mennyi mindent csinálsz. Vagy hogy amikor éppen dolgoztunk aktívan valamin, akkor még mellette történtek vele más dolgok, és mikor fért ez neki bele? Időben meg fejben. Az úgy azért néha meglepett, hogy nem 24 órás volt neki egy nappal, hogy... Hát én meg úgy lettem, hogy 32 évem elszerelt, most már ezt szoktam mondani így a Ferivel való együtt töltött időről. Tényleg gyors volt. Tehát, hogy nálunk a családban polgári, budai úri család, apámnak meg a bátyának orvosnak kellett lenni, és akkor vívni, teniszezni, zongorázni kellett nekik. És hát természetesen fénykép vagy mozgófilm. Apámat én folyamatosan fényképezni láttam mindenféle jobb-rosszabb eszközökkel. Úgyhogy normális volt, én is megpróbáltam gyerekkoromban ezt az egészet. Egyik legelső fotóm egy meleg szendvicsről készült. Ez már jó rég elkezdődött, de amikor bejött a zenélés nekem, akkor ezek lepattantak. Volt mindig nálam fényképezőgép, de hát ilyen hülye turista fotók, hogy 42 darab hegy olasz turnéban. Azok a fényképek voltak akkor is érdekesek, amin emberek voltak. Mert a hegy nem változik, legalábbis két fénykép között, de az emberek két fénykép között is változnak. Amikor a digitális technika bejött, akkor kezdtem újra fotóval foglalkozni. Hát ha már járni kell ilyen helyekre, ne unatkozzak, mindig valami koncertre elmenni, vagy bárhova, akkor legyen valamit csinálni, akkor ez olyan jó fedő tevékenységnek tűnt, hogy akkor én majd fényképezek. Másrészt meg hát a Tuskó Hopkins módszere, hogy nem leszel rajta a fényképen, hogyha te kezeled a kamerát, és akkor mindig jobbak lettek a fotóim, mint bárkinek. Mindig lettek újabb gépeim, újabb munkáim. Úgy voltam felnőttként, hogy na jó, most már akkor végezzük el az iskolát is ehhez. Én is öregkoromra lettem vizsgázott fényképész, rendes oklevéllel. Rengeteg nagyon jó portrém van a Feriről, ami a mi kettőnk kapcsolatát tökéletesen ábrázolja. De rám nem úgy néz, ahogy egy ilyen foglalkozás portrém, vagy egy ilyen üzleti portrém kell, mert hát más a viszony. De például most a halála kapcsán szembesültünk ezzel, hogy az én fényképeimet nem lehet kitenni a sírhoz, mert azok nem olyanok. Hanem olyan kell, ami egy hivatalos fotó, mert ez egy hivatalos esemény most. Szerencsére az MMA-tól volt ilyen fénykép.

0: A fotózás mellett archívumi szakemberként érzem, hogy van benned ilyen indítatás is, tehát hogy nem csak dokumentáljuk, hanem ezeket adatoljuk, évszámokat, személyneveket, eseményeket is társítsunk ehhez, ami a történetírásnak a legfontosabb alapanyaga, sőt feltétele. Hogy látod, hogyan lehet ezt az életművet archiválni, illetve az a sok-sok fotó és emlék, amit mondjuk te őrzöl, ebből hogy lehet egy méltó emlékezés?
1: Ez szép dolog, és szerencsére nem nekem kell megmondani, és ezen szakemberek dolgoznak. Hogy az a része, ami a hivatalos zenetudósi része, az meg lesz így. Az jó kezekben van. Hát a zenekari az kevésbé, azt majd biztos nekem kell. Viszont még 1988-ban volt, amikor a második koncertemet sikerült abszolválni, hogy eszembe jutott, nem kéne ezt felírni. Fogtam egy ilyen füzetet, amit a nyelvtanulók használtak, hogy középen volt benne egy vonal, és elkezdtem felírni a koncertjeimet, és ez ment, nem tudom, hány évig utána már Excel file, aztán meg Google Sheets, és akkor így felírtam az összeset. Úgyhogy igen, én szeretek ilyenekkel bókászni ilyen számokkal, már az óvodában is Excel tábla volt a jelem, de a sebőgyítésből tudok egy csomó mindent, a Feri is eltett mindenféle anyagot, rengeteg papír van nála, plakátok, újságkivágások, ezeket így gyűjtötte. Egy kicsit az lesz nehezebb, ami a számítógépben van, az a digitális régészet. A Ferinek megvan minden a számítógépében, jó nagy felrendszerben, ő mindent így dokumentumként eltett.
0: Valószínűleg ilyet nem illik mondani, de Feri halála kapcsán keresgéltem, felidéztem zenéket, és elém került egy vers József Attilától, Indiában, hol éjjel a vadak. Aha. Hallgatom a felvételt.

szózott Negressinek. Ez is sebő sztori, háromnegyedes verset ráhúzni egy verbunkra. Muszáj, mert az a divat. Hiába tiltakozik, hiába tánczenére van írva, így járt az Indiában, hol éjjel a vadak. Nem könnyű. A Ferének volt egy korszaka, amikor ő nem akart színpadra állni, azt gondolta, hogy ő háttérszerző lesz, és majd odaadja Kóncs Zsuzsának, nem tudom kinek, és akkor majd azok eléneklik az ő nótáit. És a József Attila versek egy része ez a korszak, egy utazember, például ilyen, vagy Fána levelek, beatzene. Olyan vastag beatzene, Illés Metró, meg ahogy öröm hallgatni. De hát persze, kire mi hat, amit hallgat a rádióban. Hiába Rittyel Feri, ők csak a belgrádi rádiót hallgatták, nem, ők hallgatták a magyart is, mert ezek a beat hatások tetten érhetőek. Ez az Indiában is egy ilyen, hogy tulajdonképpen egy sánta bugi-vugi, és ezt ki is használtuk, és mindig is úgy játszottuk, hogy megy rajta a Fats Domino bal keze, mert ugye Feri egymaga gitározta, úgy tényleg egy kicsit furcsa volt.

0: provokatív kérdés következik. Olyan volt-e, hogy Feri hozott egy ötletet, és kiderült róla, hogy hát ez mégse. Amit ugye mi nem tudunk, mert mondjuk esetleg a végeredmény nem ez
1: ezt
0: volt.
1: Ezt nem árultuk el, igen. Kevés volt, amikor az első nem jött ki jól, vagy recycling volt, vagy ugye zeneszerzés, mondta Sebő ilyenkor azt a tolvajló mozdulatot téve a kezével. Zeneszerzés, de mégsem sikerül mindenkinek. Úgyhogy ő elég sokat merített másoktól, régiektől főleg, a tanulmányai során ugye begyűjtötte a zeneirodalmat. Ennek nagy irodalma van, hogy meddig inspiráció és honnantól plágium. Persze most nem hírbe akarom hozni a Ferit, de ennek a sztorinak a vége azért az lesz. Tehát Kodály Zoltán az Öregek című versét megzenésítette, és Vörösözen felbuzdult, és eljutott ezt a vásztisztet Kodályhoz, hogy akkor mester lesz szíves ezt is zenével ellátni. Kodály meg visszadobta, hogy ez egy háromnegyedes válcer, vásztriszt, szomorú keringő. Pont ez ellen küzdöttem, hogy ezt kiöljem a magyar néplélekből, nem képzeli ezt a költő, hogy majd most én ezzel fogok foglalkozni. És visszadobta. És hát Feri mindig elmesélte színpadon, Kodály nem vállalta, nekem kellett megzenésíteni.

És ez úgy volt, hogy 90-es évek végén Zoltán Gábor egy rádiójátékot csinált velünk, a négy évszak vörös ciklus, Himnusz a naphoz, Jubilus, Valstriszt és a Haláltánc. Szépen körbe vegyünk az évszakokon, az életen, meg is csináltuk hármat, a negyediket nem, a Valstrisztet, mert ahhoz volt egy Latinovics felvétel, ahol hát zseniálisan mondja Latinovics, hogy a rádiótékba az került bele. Amikor a 2001-es rejtelmek lemezt csináltuk, akkor elővettük ezt a három számot, hogy akkor oké, megvan, csináljuk hozzá az újat, és akkor a Feri ezen a bizonyos sárga cetlin hozott egy zenét, és akkor eljátszottuk, és kijött belőle egy ilyen új stílusú belgrádi rádióból ömlő nyálas láger, egy ilyen háromnegyedes, tényleg umcaca, nagyon nevetséges, aranybárány színpadára kívánkozó gagyi. Mi eljátszuk szívesen, de hát azért érezzük, hogy nem méltó, és akkor ott heves szóváltásba keveredtünk, elmondott mindennek, hogy büdös kurvák, mit képzeltek? De viccként, de nagyon meg volt bántódva, hogy kinevettük. De hát most mit csináljak, egy ilyet hozott? Hát mi ezt hallottuk bele, a mi műveltségünk eddig terjedt. Nem valami fenkölt dologig. Mindegy, másnap hozott egy másik zenét, és azon a lemezen azonnal feljátszottuk, és ez egy baromi jó zene lett. Egy teljesen egy ilyen régi hangulatú, ahogy feljátszottuk a szólamok, és teljesen tökéletesen hozta ezt a dolgot. Megérte, minőségi csere volt.

Az utolsó anekdota erről pedig az, amikor egy ilyen 5 évvel ezelőtt körülbelül szembe jött a YouTube-on nekem egy felvétel, ahol két német lány hárfával, meg nem tudom mivel játszik egy 17. századi német népdalt. Hallgatom, hát két hangkülönbséggel ez a Walstriszt. Minden, tehát két dallam, tehát nem is az, hogy néhány hangot, de egyszer kicsit más felett ér, meg a Feri a vershez igazította a hosszát, hogy itt inspiráció vagy plágium, de hát egy lejárt a jogdíj, meg hát egy német népdal 100 évekkel ezelőttről, és elküldtem a Ferinek, ami válaszolt, hogy ügyes, de mi tartott ennyi ideig?

A Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 22. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bója Mátyás. Beszélgető társam volt Perger László a Sebő együttesből. A zenéket a 2001-es Rejtelmek című lemezről válogattuk. Ez volt ugyanis az 1994-től kikristályosodott új formáció első lemeze, az utolsó 25 év első mérföldköve. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Poyánk Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra eddig, hogy összeérjen. Jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. Mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik, tette hozzá. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt a Viking Eden hajókapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaruló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az RTL híradó értesülése szerint a kapitány magyarországi védője július elején közölte a bírósággal a halálhírt. A büntetőeljárás a halotti anyakönyvi kivonat megérkezése után szüntethető meg. Az utakról az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon a 94-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 8 kilométeres a torlódás, legkésőbb a 85-ös jelű Komárom kisbércsomópontban letérve az 1-es főúton lehet kerülni. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonvilágos és Székesfehérvár között. Siófoknál a 98-as kilométernél korábban is baleset történt, de a sávzárás már megszűnt. A több kilométeres torlódás feloszlóban van. Az időjárásról folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt, 4 perccel.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
5: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, ma is Dankó Extra, 11 óra múlt 4 perccel, és az előttünk álló szűk órában is az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb koncert pillanataiból szemezgetünk. Máris Bányai Márton énekel Lakatos Miklós zenekarának kíséretével a Hazamenni nem merek című dalcsendő fel, majd a Kocsmárosné szép csárdásné című melódiát Sánta Zsolt nyújtja át hallgatóinknak. Tartsanak velünk!

Dankó Extra című műsorunkban a magyar nóta mellett fellelhetőek örökzöld melódiák és operett slágerek is. Mint például most már is felcsendül a Zsuzsi kisasszonyból a Jaj Zsuzsikám című operett sláger. Dániel Gábort halljuk Jónás Géza zenekarában, aztán Pór Péter táncdalénekes egyik nagy slágerét énekli a Varázsló címmel. Kísér Tarnai Kis László zongorán. Hallgassuk meg együtt!

Ha szívet bezárnál, szebb lenne az élet. Ezt a gyönyörű hallgatót Hajnal Nikolett is repertoárján tartja. Sőt, mi több el is énekelte Devecseri Dankó klubunkon Dani Lőrinc zenekarával. A dalcsokorban többek között elhangzott még az Este van, én pedig várok rád című andalgó is. Majd hallgassuk meg Kolostyák Gyulát és végül Simon Boglárkát Jenei Gábor oldalán. Népszerű magyar nóták csendülnek fel a folytatásban, például a Zsebkendőm négy sarka, vagy a Lenn a falu végén című dal, de hogy mi még, az legyen meglepetés. Jó rádiózást!

Budai Dénes szerzeménye is felcsendült Bonyhádi Dankó Klub előadásunkon még 2023. júniusában. Lugosi Kati Balázs Tamással és a zenekarával előadta a Bohóc dalt is, amely így indul: az egyik ember gazdag, na de hogy milyen a másik, az kiderül a dalból. Aztán Aracki László Vándor Kálmán magyar szövegével egy óriási olasz slágert hoz el ide a Dankó Extra című műsorunkba. 2016 novemberében Olá Kálmán és Olá Albert zenekarával elhangzott az Azurro című dal is a Tália Színház mikroszínpadán. Hát hallgassuk meg újra!

2023-ban a Budapesti Operett Színház művésze Virág József Operett Bon Vivant éppen 50. jubileumi évében járt, ami művészi pályáját illeti, és ez alkalomból számos nagy operett slágert is elénekelt a Sárospataki Dankó Klubban, persze magyar nótákkal is készült. Elénekelte például a Kiültek a vénasszonyok a padra című csárdást is. Ezzel a jó hangulatú felvétellel zárjuk az előttünk álló dalcsokrot, melyben Egri József, a Sárga Rigó, Sárga Csikó, míg Koltai László előadásában a Hogyha ír majd édesanyám című klasszikus magyar nótát halljuk. Fogadják sok szeretettel!

0: imádja!
1: Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Most Fényes Szabolcs és Békefi István szerzeménye szól, a Valami kis szerelem, aztán az Oda vagyok magáért, és a Tudom, hogy van neki című népszerű örökzöld melódiák is felcsendülnek, Szász Katit Tordai Zoltán zenekara kíséri. Aztán egy nagy becsben tartott felvétel is helyet kap a mai műsorban, ugyanis Bodrogi Gyulával, a nemzet színészével, Vojtági is vendégeskedett egyik korábbi Dankó klubunkon, egészen pontosan 2019-ben a székesfehérvári sportcsarnokban. Ekkor Vojtágit és Bodrogi Gyulát Tordai Zoltán cigányzenekara kísérte, zongorán közreműködött Kovács Erik, a doboknál Adamec Józsefet halljuk.

nem halt ki még a magyar nóta. És hallja meg a világ, amíg a Dankó rádió szól az éterben, ez egészen biztosan így is marad. Most Madarász Katalint halljuk, az említett nótát Szalai Antal és a zenekara kíséri. Majd Újvári Marika egy úgynevezett budai dalokból összefűzött csokorral érkezik, melyben többek között felcsendül a Sejhaj Rozi, vagy éppen a Legyen a horvát kertben Budán című melódia. Végül Gáspár Anit halljuk, és az Árad a Dunavize című csárdást. Itt a Dankó rádióban.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Hankó József és Cigány zenekara játszik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is, ugyanekkor ugyanitt, vagy leghamarabb, a legfrissebb hírek után, akkor már Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, további kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Tankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éli el újra névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszinszendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. Mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellenirányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. A totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapját arra emlékezve tartják augusztus 23-án, hogy 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszféra osztotta fel Kelet-Európát. Az utakról az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél korábban baleset történt, de a sávzárás megszűnt, és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M7-es Budapest felé Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni az M7-esen. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19 25 fok körül alakul. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Mi más a végtelen hibája, ha nem az, hogy nem fér a fejünkbe? Orbán Ottó költő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 23-án is. Jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most találtak rá a Dankó Rádióra, hiszen 11 órától már a Dankó Extrában is együtt hallgathattuk népszerű koncert felvételeinket. Most azonban az előttünk álló két órában régebbi 30-40-50 évvel ezelőtt rögzített hangfelvételek is helyet kapnak. Bohács István énekel elsőként, aztán Szeredi Krisztinát halljuk, ifjabb Erki Béla, majd Jónás Géza zenekarának kíséretében felcsendül a Lenna déli bábos Hortobágyon és a Felszállott a vadgalamb című csárdás. Fogadják sok szeretettel, tartsanak velünk!

A keresztúri nagyvásárban játszódik a soron következő nóta. Zenéjét Murgács Kálmán szerezte, szövegét Agyagfalvi Hegyi István írta. Tordai Zoltán prímás vezeti, Jónás Géza cigányzenekarát énekel Mészáros András. Aztán a Balaton tükrén táncot jár a szél, a jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, és a már én többet a főutcán végig menni nem merek, valamint az azért a legényért nem adnék egy Krajcert című magyar nótát halljuk. Mészáros András után Nagy Noémi, Kapi Gábor és Kollár Katalin énekel.

elküldöm a levelemet Balogh Máriának. Énekli a folytatásban Tolnai András, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekes, Hankó Józseffel és Cigány zenekarával. Majd felcsendül még Pere János előadásában az Én lassan öregszem című dal, de helyet kap még Szilágyi Sándor tolmácsolásában a Nincs szebb madár a fecskénél című csárdás is. Végül Tüttő János szerzeményét halljuk Piros Alma csüng az ágon címmel, ekkor már Szóka Júlia nótázik.

Egy bizonyos cifratornyos szánkóról szól majd a folytatásban a dal, aztán a magyar tenger partjára is ellátogathatunk. Felcsendül még a Hajnalom csillagom és a Sárga a Rigó Kerek a cipó című csárdás is. Tóth Éva, Csík József, Fonyó Barbara és végül Szöllősi Emese énekel itt a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: mosolyogni volna jó.
1: Nagy a feje, búsuljon a ló, énekli a folytatásban Nemcsák Károly, aktuális tematikus hétvégénk főszereplője. Hiszen az idei Kossuth díjasok hétvégéjén nem csak Nemcsák Károly felvételeit hallhatják itt a Magyar Zene Rádiójában, hanem Fischl Mónika, Ruzsa Magdolna és Pál István Szalonna és bandája is muzsikál több műsorunkban szombaton és vasárnap. A kívánság műsorban pedig egészen biztosan találkozhatnak Pataki Attila hangjával is, hiszen az Eddától is játszunk jó pár nagy slágert. Most tehát Nemcsák Károly énekel, majd Pécsi Kis Ágnest és Rózsa Bélát halljuk egy újra digitalizált gramofon felvételen. Az összeállításban felcsendül még az Illaberek Nádakerek és az Egyszer egy csárdás is.

Bankórádióban most archív felvétel következik.

get just get to even Ülemben hogyan szíve, mert lehet úgy itt éhezett.

László Imre és Magyar Ádi Jenő könyvfakasztó nótájával indul a soron következő dalösszeállítás. Kállai Bori Madankó Rádió operettelőadói díjával is kitüntetett énekesnő az Anyám szíve című nótát nyújtja át a Dankó család tagjainak. De helyet kap még idősebb Derzsi György előadásában a Rózsabokor a domboldalon című melódia, a Kis Dunaág, Nagy Dunaág és a Paprika só című csárdást Molnár Marica és Kovács Apolónia előadásában halljuk.

0: igaz lesz talán.
1: Most, kedves hallgatóink, Lendvai Ferenc és a zenekara muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, de a legfrissebb hírek után visszatérünk. Várom önöket 13 óra után.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Pakson. Ruszinszendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett, mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Víz és energia a gazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal a paksi munkák lezárultával, vagy azzal párhuzamosan történik, tette hozzá. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításából és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Az időjárásról napos szárazott idő, időnként megélénkül a szél, éjfélig nem várható csapadék, azután az északnyugati északi részeken lehet néhol kisebb eső vagy zápor. Éjszaka 11-17 fokig hűl a levegő, holnap is napos idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Már is itt vagyunk, folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A Zöld szalagos a kalapom című csárdással indítjuk vasárnapi adásunk második részét. Ez a csárdás egy filmzene, az Átok és szerelem című film betétdala, amit most Rikó Jancsi nyújt át hallgatóinknak Jónás Géza zenekarával, élükön Balázs Tamás plémással. Majd a Hallodete kőrösi lány című dalt egy 1962-es rádió felvételen nem más, mint Melis György énekli el Lakatos Sándor zenekarának társaságában. Nótára fel, kedves Dankó család!

szeretett, majd megevett, mégis elhagyott. Jaj, jaj, jaj, az az álkozott, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott.

Nem jön levél, tűzpiros rózsaszál, nyisd ki babám az ajtót, és egy-két csók cserebelecsók. Ezeket a népszerű magyar nótákat most a folytatásban Nádasdy László, Gáti Pál, Mersei Miklós és Lovas Lajos előadásában halljuk.

Az imént hallott nótacsokor legvégén Lovas Lajos énekelt Berki László zenekarával. Hát most hallgassuk az említett zenekart Berki László vezetésével, Asztali Muzsikával megyünk tovább.

Szigeti Fercsi is többször járt már a Dankó Rádió házatáján, de először, legalábbis ha jók az információim, és még élesen működik a memóriám, akkor 2016. decemberében járt először Dankó Klub előadásunkon, a Tália Színház mikroszínpadán. Ekkor elénekelte a 100 forintnak 50 a fele, és a Fúj a hideg, valamint a Járomszög című cigánydalokat is. Szigeti Fercsit ifjabb Berki Béla zenekara kíséri.

Nem nehéz szeretni téged, így indul a soron következő nóta, amikor is Somogyi Erikát halljuk Sárközi Béla zenekarával. Aztán Smidélius Éva, Lukács Anita és Szalai László felvételei sorakoznak fel egymás után. Az Évan csend és nyugalomnak éje, a Túl a Tiszán faragnak az ácsok és a Három bokor saláta című klasszikus magyar nótákkal megyünk tovább. Tartsanak velünk!

0: olegiinek kuudjad ja kis on jolub. Päiv tanir vorot ja olegiinek kuudjad ja kis on jolub.
1: Kedves hallgatóink, most a Révfülöpi szabadtéri színpadról hoztam el önöknek korábbi Dankó klubunkról ifjabb Ürmös Sándor cimbalom szólóját. Hallgassuk meg együtt!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem még egészen 2 óráig. Most Horváth Alexandra előadásában hallunk egy vérpesdítő cigánydalt, majd Utri Anna előadásában egy archív felvételen felcsendül a Nem nyílt még rózsabimbó című dal. Fogadják sok szeretettel!

És már is elérkeztünk vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Erdős Melinda, Lerner Ferenc és Szabó Sándor énekel, az Álmodó Tiszapart, a Muzsikálycsak és a

Vidéki Lakatos Sándor és zenekar a muzsikál adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára, megköszönve mai megtisztelő figyelmüket. Bízom benne, hogy találkozunk holnap is. Ugyanígy a déli harangszó és a hírek után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A vasárnap délután hátra levő részében a menetrend a szokásos lesz. Már is a hírek után kezdetét veszi Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk, melyben Gál Zoltán várja önöket, melyben táncdalfesztivál, győztes dalok, operett slágerek és magyar nóták is felcsendülnek némi örökzöld slágerekkel megfűszerezve, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. További kellemes szép hétvégét kívánok mindnyájuk.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Berente Marianna mikrofonnál Kis József. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes, erről is beszélt Pakson a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása, az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter szintén a Dunaparti városban. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban. Összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrail járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünneplésbe. Rászoruló családok iskolakezdését segíti a Tisza párt. Az országgyűlési frakció tagjai több településen gyűjtöttek tanszereket. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy a kormány idén gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít, mint egy 400 ezer rászoruló gyermek számára. Az első részletet holnap kapják meg a szülők. Meghalt Fajlóné Donatella zongora művész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurtág György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után két évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként, majd az opera művészeti főtitkáraként dolgozott. Fajlóné Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos, száraz idő. Időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 23-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza 25 fokos.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Bízom benne, hogy van kedvük velünk tölteni a következő, remeknek ígérkező 3 órát. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Ma a Bencéket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 23-án születtek. Szegediné Erika kérte az első nótát Hódmezővásárhelyről, Bokor János énekel, kísérifja Berki Béla zenekara, házunk előtt folyik el a kanál is.

Szigeti Néica mamának névnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánunk. Balázs Pali énekel. Istenem, segíts nekem! Istenem!

Zsoldos Tivadarnak Tapolcára Menyekküldi kedvenc nótáját sok szeretettel, Kalmár Pált Ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, Jegenyefák, jegenyefák nem nőnek az égig.

ki, vagy éjjegenyefák nem nőnek a régi. Utass el a cigányal százszor azt a régi, vagy éjjegenyefák nem nőnek a régi. Hely mindig mondtam, veszedelmes a jány, mert

0: Isten tudja, csak annak az oka, egyszerre csak nem reszkedtem tovább, mert így házasodtam meg.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok! Gyurinak szeretnék küldeni Tökölre születésnapja alkalmából egy számot, a Nyári Zápor című dalt. Köszönöm szépen, Gyuri!
1: Köszönöm, hogy hívott minket, Császár Angelát, a Rendezvous zenekar kíséri.

Török Sándor szeretné meghallgatni Kisvárdán a következő nótát. Dancs Anna Marit, idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Messze van a nyíregyházi kaszárnya. Messze.

Kunhegyes Anif Jabnász Istvánnak születésnapja alkalmából minden jót kíván Szabóné Esztinénje, aki nagyon szereti. Édesanyámnak, Badics Ferencné Ilonkának, Martonvásáron minden jót kívánok, írta lánya Andrea. Karcagi Nagy Zoltánt, Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

0: uscirò tu.
1: Bulcsúné Szilvia Nyíregyházáról, kedvenc énekesétől, Sánta Zsoltól kérte a következő nótát, a szegedi csikós Lenti Tata Tiszán.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az idei Kossuth díjasok felvételeiből válogatunk. Most Pataki Attilát halljuk.
1: Az élet nagy ajándéka, a teremtő és nagy ajándéka a két szerzőtársam, Gömörös Zsolt és Alap István. Mert én igen soványka életbe tudtam volna befutni nélkülük, ők is nélkülem. Tehát nagyon komoly szimbiózisbe élünk. A másik azt hiszem, hogy nagyon fontos alapaxiomák vannak. Sokat kaphatsz, ha szeretnek. De ha te szeretsz, mindennek kaphatsz. És ennek a szeretet az egyetlen. A titoknak ez a titok, ő maga a titok. Az ember dolga, hogy fényé váljék, ez nagyon benne maradt, egy Kodolányi idézet volt ez, és nagyon benne maradt. Az ember dolga, hogy fényé váljék. És onnan aztán még kusztosabban, honnan én jöttem, ahol a Hungarian Harlem, tulajdonképpen Vasgyár, Miskolc, onnan indultam el, ahol bizonyos értelemben alig ért a szegénység, de mégis a sors és az őrzői megadták azt a lehetőséget, hogy azzá lehettem, aki vagyok. És ha az embernek ez már megadatik, és egy idő után észre is veszi, és tudatossá válik benne, akkor ebben élni kell.
0: És mielőtt meghallgatunk egy nagy Edda slágert, álljon itt egy üzenet. A rövid testvérek 45 éve szereltek le Szentpéterfán, és küldik a dalt katonatársaiknak. Az Edda művek játszik, Álmodtam egy világot.

Galántai Istvánné édesanyjának és édesapjának küldi a következő nótát Nagykanizsára, Várnai Adrienti Fiab Sárközi Lajos zenekara kíséri, Nyári csendben száll a nóta szó.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Csörnyeiné vagyok Győrságról. Soha elmúló fájdalommal és örök szeretettel emlékezek férjemre, Csörnyei Józsefre, házasságunk 57. évfordulóján felesége. Egybe emlékeznék szeretettel szüleimre, akik a Tényői temetőben nyugosznak. A nóta, amit kérek, itt vagy velem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, és velünk van ezen a délutánon is. Bétót Magda énekel, kísér Lendvai Csócsi Jenő zenekara. Itt vagy velem.

Majoros Károly fiának, Bencének névnapi alkalmából küldi a következő dalt Budapestre, Mikó Istvánt, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Tanulj meg, fiacskám, komédiázni.

volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. De jött egy más komédiás, s ő most a másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs, anyuskát cserben hagyott

0: Mendel, c'ho commedia.
1: Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Egyediné Marika húgának, Gyöngyvérnek küldi a következő dalt nagyon sok szeretettel Ceglédre, Fazekas József énekel, Csók, dal, bor.

Csógorának, Baracskai Csabának sok szeretettel küldi a következő dalt. Marian, Kecskemétre, Jákó Verát, Burakovács Andor zenekara kíséri. Ráérünk még korábban hazamenni.

Tápió Szelin kisunokájának 5. születésnapja alkalmából minden szépet, jót, boldog gyermekkort kíván. Szülei, kishuga Dóra, a nagyszülők és rokonok nevében Lajos papa. Csala Gergőnek 5. születésnapja alkalmából minden jót, nagyon sok boldogságot kíván nagymamája. Tisza Derzsen, a dédunokának, Rebekának 4. születésnapja alkalmából egészségben, örömben, boldogságban gazdag életet kíván a család minden tagja. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Horváth József feleségének 57. házassági évfordulójuk alkalmából küldi a nótát szeretettel. Az ünnepelteket szeretettel köszönti a család apraja, nagyja. Sári Ilonának Tiszaladányban boldog névnapot kíván az egész csikai család, Andika, Bence, Andi és Csaba. Tisza Derzsen születésnap és névnap alkalmából szeretnénk köszönteni a család nevében mamát, lányát Icát, menyét és unokáját Erikát. Adjon az Isten mindannyiuknak nagyon jó egészséget, sok örömet, boldogságot. Svéd Sándort Boros Lajos zenekara kíséri, ahogy én szeretlek.

Dalcímek műsorunk következő órájából, ennek a kislánynak rövid a szoknyája, Szeressük egymás gyerekek, és Zsoldos Imre is eljátsza majd a Gyönyörű Csend című szerzeményt, a hírekig Nyári László és zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A hírszerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Kis József. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát, a dúsított uránt tartalmazó kazettákat, és megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Erről is beszélt a kormányfő pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger mellett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma, miután a napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi befogadó központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később pedig más létesítményben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekültáborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. A táborban 450 külföldit helyeztek el, amíg elbírálják a menedékkérelmüket. Itthon a kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellenirányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt Failloni Donatella zongoraművész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után két évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája. Több nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a 2000-es évek elején az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Failloni Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a kívánságműsorban. Győrben Nagy Károly szeretné hallani a következő nótát. Talabér Erzsébetet Olá Viktor zenekara kíséri. Kis Dunaág.

Fiának 60. születésnapja alkalmából jó egészséget, minden jót kíván szeretettel Kelemen Tiborné. A Republik Együttes játszik, ima a gyermekekért.

Tető Sándor négy nyírmegyesről kérte a következő nótát, és testvéreinek is küldi szeretettel, hatvani kis Gyöngyit ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, egy asszonynak kilenc a lánya. Egy

0: Szívföldi szívnak szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Dankó szerkesztőit, hallgatóit, mindenkit. Valamelyik nap hallottam a Dankó rádióba azt a dalt, hogy milyen kár, hogy késő jöttél. Nekem ez rettenetesen és nagyon-nagyon a szívemhez talált. Szeretném, ha újra lejátszanák. Hálásan köszöni egy állandó hallgatójuk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon örülök, hogy felfedezte, és ilyen fontos önnek ez a dal. Galinánikőt, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, milyen kár, hogy későn jöttél.

Bodnár Istvánnak Tiszalökre testvére küldi a következő kedvenc nótáját, Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, ennek a kislánynak rövid a szoknyája. Enne.

Megyeri Péterné és jófoki hallgatónk Szász Katitól szeretne egy szép nótát meghallgatni, Johann János zenekara kíséri, Rózsafámon, Rózsabimbó.

Kedves hallgatóink, folytatjuk e hétvégi válogatásunkat, melyben az idei Kossuth díjasok felvételeiből válogatunk. Most Pál István és Szalonna bandája játszik, dallamok a tiszaújlaki Morzsa Gyulától.

Kis Ernőnének születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Budai Beatrixet Hankó József zenekara kíséri, szeressük egymás gyerekek!

apósának, Sipos Kálmánnak szeretettel küldi a következő nótát Dombóvárra, Icó. Benedek Fi Katalint a Rajkó zenekar kíséri Ördög bújt a vonóba.

Dr. Lackó János tábornokra, csodálatos nótástársukra, igaz barátjukra, akit egy éve kísértek utolsó útjára hegedű szóval, kegyelettel emlékezik a családtagok, barátok, kollégák nevében Fehérvári János. Zsoldos Imre játszik, Csend.

drága édesanyámnak, Nagy Sándor nénak Kenderesre, Ilona névnapra és 82. születésnapja alkalmából kívánunk sok boldogságot, erőben, egészségben gazdag életet, a jó Isten tartsa meg sokáig. Nagyon sok szeretettel lánya, veje, unokája és a két dédunoka Vecsésről. Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, kertemben kinyíltak az orgonák.

Varta Lászlóné Komlóról anyósának küldi a következő dalt szeretettel Bonyhádra. Bojtor Imrét Boros Lajos zenekara kíséri, falunk tornyán van egy toronyóra.

Szívköldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Lakatos Győzőnek Csongrádról felesége kérte a következő nótát, Szeredi Krisztinát Berki Péter zenekara kíséri, Befogom a lovam.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Hálás szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra halálának 7. évfordulóján. Augusztus 23-án veszítettük el, 81 éves volt. Az ezri hatpani temetőben nyugszik szeretett édesapánkkal. Mély fájdalommal lányai Erzsébet, Valéria, unokái Zsolti Csaba, dédunokája Bettike Egerből. Szeretnék kérni Tarnai Kis László művészoltól az Anyám című dalt. Jó Isten áldásával nyugodjon a békébe. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Tarnai Kis László énekel.

Telekiné Marian Komáromból kérte a következő nótát, végébb a ját Jónás Géza zenekara kíséri, Kertes ház, benne nyíló rózsa.

Csordás Bencének kisújszálláson nagyon boldog névnapot kíván Jani barátja és családja. Kós János ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, lemegyek a pincefenekére.

0: be. Ránchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk hazajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Földesiné Klári szombathelyi hallgatónk egyik kedvenc örökzöld slágere következik, Sárosi Katalin és Németh Lehel énekel, és jött a zápor.

Szántóné Erzsikének húga, Katalin küldi a következő dalt sok-sok szeretettel Szeghalomba, Tándi Piroskát Balázs Tamás zenekara kíséri, Kiskendőm négy sarka.

Hadd mondjak néhány csalogató dal címet műsorunk következő órájából. Köszönet a boldog évekért, jegenyefán, fészket rak a csóka, és egy gyönyörű örökzöld Cserháti Zsuzsától az Árva fiú. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Kis József. A terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os, és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnéban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migráció Ügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekültáborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon, Lengyelországon és, Lettországon és Litvániában is meghalt egy-egy ember. Többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Itthon rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. Néhány információ az utakról. Két autó ütközött kora délután Kisújszállásnál, az M4-es autóúton. A baleset a Karcag felé vezető oldalon történt, a baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél torlódásra kell készülni. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort egy remek dallal. A Nohta családban több ünnep is van a napokban. Nohta Péter 42., Nohta Józsefné 70. születésnapját ünnepli. Nohta József és kedves felesége 51 éve kötött házasságot. Köszöntik Töltéstaván Nohta Natáliát és Pidl Ferencet, második házassági évfordulójuk alkalmából, és kívánnak minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot, jó egészséget a családtagok. Zárai Márta és Vámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért!

Hátudvaron Csontos Györné Jucikának nagyon sok boldog születésnapot, jó egészséget, szeretetben, boldogságban eltöltött életet kíván családja körében, szíve minden szeretetével, nővére Szatmári Józsefné, egyben Boncás Sándorné Erikának névnapi alkalmából jó egészséget, hosszú életet kíván. Gyulai Erzsébetet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, nincs a földön olyan ember.

Füzesi Marikának Ceglédre szól a következő nóta, Kósévát Jónás Géza zenekara kíséri, Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Monzáné Karola Veszprémből kérte a következő dalt, Jan Zakata és Pércsi Kornélia, illetve Vasvári Éva énekel, kísér a Bergendi Szalonzenekar, Pák és Aranyom Pá.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten táncos párt, Isten éltese, sok szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából felesége Irénke és két fia, Pál és György. Kovács Apolloniától kérem részére a Ne ábrándozz orgonáról című gyönyörű nótát. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
2: Isten éltesse az ünnepeltet, Kovács Apollóniát, Magyar Imre zenekara kíséri.

Testvérének Bolláné Gyöngyikének küldi a következő dalt Zsóka Gyuláról, Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, befordultam a konyhára.

Édesapjának küldi Sárbogárdra Magvasni Edit következő kedvenc nótáját, Farkas Rozikát Radics Ferenc zenekara kíséri, Jegenye fán fészket rak a csóka.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az idei Kossuth díjasok felvételeiből válogatunk. Most halljuk Rózsa Magdolnát.
1: Hogy mennyire találtam meg magamat, az mindig nagy kérdés, mert én mindig keresem önmagamat. Nekem mindenem a verseny, akár az idővel is. Élvezem, nekem ez az adrenalin, tehát amikor én azt érzem, hogy hú, gyerünk, idő van, vagy csináljunk éppen jobbat, gyerünk, most hajrá, nekem ez kell. És én így indítottam, pici-pici gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy én közben nem tudtam akkor még, hogy én mi akarok lenni, de eredetileg olimpikonnak készültem, és futottam. Aztán kézilabdáztam, aztán még akartam szintén ugye nagy kézilabda bajnok lenni, és utána jött a szülészet. Hajlamos vagyok arra is, hogy akár jól megkínozzam magam ahhoz, hogy én is azt érezzem, hogy jó, most akkor a tökéletesség felé tudok haladni. De ez most bármire vonatkozik, persze sose fogom elérni, de én képes vagyok magamat jól meggyötörni azért, hogy legalább közelebb legyek ahhoz, amit mondjuk a tökéletességnek nevezhető lenne.
0: És hallgassunk meg a Kossuth-díjas művésznőtől egy szép dalt is. Elindultam szép hazámból.

Rátóti Ferencné Zalakarosról kérte egyik kedvenc nótáját. Szőlősi Emesét Szalai Antal zenekara kíséri. Répa retek magyaró.

0: városok csodájó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk hatázni.
1: Szeretett férjére, Banga Imre Mátéra, aki a Hódmezővásárhelyi temetőben pihen 21 éve, születésnapja és 60. házassági évfordulójuk alkalmából fájó szívvel emlékezik Bangáné Eszter. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

0: egy valakit nem tudunk feledni.
1: Dabason Bukovszky István drága feleségének születésnapi alkalmából minden jót kíván. Kállai Bori és Berkes János énekel, kísér a Stúdió 11, Álmaimban valahol.

Vállai Bencének névnapjára küldi sógornője és testvére a következő nótát. Gáspár Annit Lakatos Miklós zenekara kíséri. Húzd csak prémás ezt a csárdást!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, itt Abdiné vagyok, Röszkerű. A 85. születésnapomra kérnék egy számot az ikertestvérömmel együtt, a nóta pedig nappalot és éjszakák. Sajnos mind a ketten egyedül vagyunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel küldjük a dalt. Ambrus Kiri énekel, nappalok és éjszakák.

Bákozdi Viktornak Menye Nóra küldi egyik kedvenc nótáját, Kis Károlyt Kozák Gábor József zenekara kíséri. Szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod?

Szószat vezet, táncot járok, de lássák, hogy mit siratok magam. Csapvárosai csókolom a csókos száját, rakjon ide, nincs mit elhajabálom. De még ha este kitörök,

Keresztanyjának Kelemenné Rozikának küldi a következő dalt Farkas Boglárka, Szóka Júliát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Hóvirág nyílt az erdőben.

0: Veresné Magdi Salgótarjánban szeretné hallgatni a következő nótát. Bohács Istvánt, Baranyai István zenekara kíséri, Süt a mama, süt a pék.
1: Süt

0: te babot.
1: Miskolcon keresztfiára Nyéki Bertalanra szeretettel emlékezik Kapuné Emília. Cserháti Zsuzsa énekel, Árva fiú.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A következő órát töltsék Popovics László műsorával. A mai megszólalók Marika, Pirinéni és Péter. Velük beszélget egy nótáról és az ehhez kapcsolódó emlékeikről, érzéseikről. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, további kellemes estét kívánok Önöknek, és remélem a jövő héten is találkozunk délutánonként itt a kívánságműsorban. Most Berki Péter zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsor ajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
3: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa Ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Kis József. A terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os, és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszinszendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnéban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekültáborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Itthon rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. Néhány információ az utakról. Két autó ütközött kora délután Kisújszállásnál az M4-es autóúton. A baleset a Karcag felé vezető oldalon történt. Az érintett útszakaszon a külső sáv járható. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél torlódásra kell készülni. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Tudod-e még az én nótán? Az Önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Önellátó vagyok így, hogy itt vagyok, mert tudok mindent, hogy hol van. Felágyazok magamnak reggel, este, letterülök a partról.
0: A mai napon itt lesz velünk Marika, de Piri néni történetét is meghallgatjuk.
2: Hát azt, hogy elteltek az évek, és ha fiatalon nem halunk meg, akkor eljön ez az időszak, és ezzel együtt kell élni. Tehát továbbra is csinálni a dolgokat.
0: Péter is jön majd. Elmeséli, hogy milyen emlékek fűzik a ma kiválasztott dalhoz.
3: Á, képzeld ezt, hogy összeállt egy orvosi csoport, hogy mondják, team, és képtelenek eldönteni, hogy van-e bajom valami. Mondtam nekik, hagyjanak békén, nincs nekem semmi bajom.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, öreg idő, szállóidő. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Marika néni. Az Öreg Idő, igen. Szállóidő című dalról az jutott eszébe, hogy rengeteg probléma és rengeteg nehézség volt az életében, ugye, igen. Itt kanyarodtunk, igen. El. Miért, igen. Pont ezt a dalt választotta mégiscsak? Van valami konkrét dolog, vagy...
1: Hát az, hogy már így megöregettem, soha nem gondoltam arra, hogy én ilyen sokáig élek, és úgy van, ahogy a dalban mondja, hogy olyan, tiszta fehér a haja.
0: Igen. Egyébként említette, hogy a lányával él, és a lányának is most volt egy műtétje, tehát nehezen mozog, ugye?
1: Igen.
0: És Marika néni mennyire aktív még? Hogy
1: hát
0: mesél
1: én
0: le
1: erről? Én önellátó vagyok így, hogy itt vagyok, mert tudok mindent, hogy hol van. Felágyazok magamnak reggel, este, letterülök a partról, felöltözök, megmozdok, ilyesmit megtudok. A hűtőbe tudom, hogy na, mit akarok kivenni, reggelizek, orvosságot beveszem, ilyeneket. Meg úgy, ha kevés mosatlanba elmosom, vagy összesépsek, ilyen dolgokat meg tudok csinálni. Csak már odahaza nehéz volt, mert ahogy a férjem meghalt, 25 évig voltam egyedül, és a szemem előtt halt meg.
0: Igen. Egyébként, hogyha már itt tartunk ennél a dalnál, az Öreg Idő, Szálló Idő című felvételnél, akkor hogy fogalmazná meg Marika néni? Ez a 91 esztendő nagyon gyorsan elment?
1: Hát, hogyha úgy visszagondolok rá, elment. Volt benne jó is, de a legtöbb része rossz volt, mert én rossz időkbe születtem, a második világháború, meg utána, meg ami volt, meg bombázás volt, úgyhogy itt Mezőtúron is, úgyhogy erre gyerekkoromra nem nagyon visszaemlékszik, csak nem jó gondolattal.
0: Igen, igen. Nem. Akkor hallgassuk minden. Meg a dalt, jó? Arról, hogy szállnak el az évek. Öreg, igen. Idő, Szálló Idő, Marika néni kedvencei között már is jön, tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: ocean, not sugar rush, all but infusion.
1: Egy nóta, három élet, öreg idő, szálló idő. Hamarosan teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a felvételt, de addig még van két hallgatónk. Egy hölgy és egy úriember, ők is mesélnek, hogy milyen emlékeket idéz meg bennük ez a dal. Jön Piri néni és Péter. Velük folytatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Desznek szabad szerelmi, szerelemben bátra ki a szerencse, a szívedre hallgasni az eszedre, szabad, szabad, szabad, mindezinek szabad szerelmi.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Piri néni van velünk a vonalban. Önnek a dalok Öreg idő, szálló idő című felvétel, amelyet meghallgatunk a kedvencek között. No, Piri néni, amikor ezt a dalt hallja, mire gondol? Vagy mi jut eszébe?
2: Hát azt, hogy elteltek az évek, és ha fiatalon nem halunk meg, akkor eljön ez az időszak, és ezzel együtt kell élni. Tehát továbbra is csinálni a dolgokat.
1: Mi változik meg egyébként így az évtizedek alatt? Tehát hány évesnek érzi magát Piri néni?
2: Hát nem érzem annyinak, amennyinek vagyok, csak ott olyankor érzem, ha megyek, hogy már nem tudok úgy sietni, nem tudok szaladni,
1: igen,
2: nem tudok mászni, mert még ott cseresznyi fára is felmásztam, vagy 5 évvel ezelőtt, de tehát ennyibe, hogy hamarabb elfáradok. De ugyanúgy a kertben, ha egy gyomot meglátok, akkor lehajlok érte. Úgyhogy ennyi.
1: Értem. Akkor ennek kapcsán érzi, hogy megy az idő, hogy elszáll fölöttünk.
2: Igen, igen, igen.
1: Hallgassuk meg a dalt. Így van, hallgassuk is meg. Öreg idő, szálló idő. Igen. Bokor János érkezik. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban, Piri néni kedvencei között.
0: Öreg idő, szálló idő, belepte a holló fajam érre. Teli szórt a

0: Nap sugar az boldog ifjúság.
1: Egy nóta, három élet. Öreg idő, szálló idő. Hamarosan, az óra végén teljes egészében meghallgatjuk majd a felvételt, de addig még van egy úriember, akit úgy hívnak, hogy Péter. Ő is mesél a dalról. Nem sokára vele folytatjuk itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Ez még mindig a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Péter van velünk a vonalban. Öreg idő, szálló idő. No, kire vagy mire emlékezteti ez a dal?
1: Hát, hogy itt ugortunk elég sokat, szinte ez egy Péter nevű igazi gyerekkori barát, mert szomszédházba laktunk, és már komoly beteg volt, Pestre jártak autóval, de ő vezetett még kezelésre, és a Szőlőhegyen szintén otthon voltam segíteni, ott dolgoztunk, bejöttek autóval, jé, de fehér vagy, na, így kezdődött a beteg, vagyis a beszélgetés, hol jártál, mi van, képzeld ezt, hogy összeállt egy orvosi csoport, hogy mondják, team, és képtelenek eldönteni, hogy van-e bajom valami. Mondtam nekik, hagyjanak békén, nincs nekem semmi bajom. Felesége meg ott hátul bólogatott, hogy de bizony van.
0: Igen.
1: Azt mondja, nézi, te, azt mondja, te olyan fehér vagy. Mi harmadszát rád vagy, vagy hogy van az? Na és ott elkezdtük dudolni, hogy öreg idő.
0: Szálló idő.
1: A szálló idő, igen.
0: És mi lett egyébként ezzel a barátjával? Tehát kiderült?
1: Hát,
0: végül is?
1: Rá egy másfél évre elment ő mikor? 2020-ban.
0: Mennyi idős volt egyébként?
1: 80 éves.
0: 80 esztendős. Igen. És régi barátja és volt? Már régóta ismertek egymást?
1: Hát együtt gyerekeskedtünk.
0: Értem.
1: Kiskorunkba. Iskolába ő előttem járt általánosba. Utána ugye elkerültünk jobbra-balra, én tovább tanultam főiskoláig, ő pedig sofőrködött, és akkor végül ő is otthon kötött két családdal együtt.
0: Keresztnevét elárulja?
1: Péter.
0: Ő is Péter? A barátja is Péter volt? Uh-huh. Hát Péter, akkor emlékezzünk Péterre a dallal, jó, meg a történettel is, amit elmondott, elmesélt nekünk. Jön tehát az öreg idő, szálló idő itt a Dankó Rádióban Péter kérésére.

kitchen, not sugar at all, but in future. Valamikor de sok könyv.

A Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották. A mai nappal véget ért nyári sorozatunk, az Egy Nóta, Három Élet. Az elmúlt hetekben nap mint nap megtapasztalhattuk, hogy ugyanaz a dal mindannyiunk számára bizony-bizony mást jelenthet. Egy nóta felidézheti a szülői házat, az első szerelmet, egy régi ünnepet, a falusi élet mindennapjait, vagy éppen valakit, aki már csak az emlékeinkben él tovább. Három ember, három különböző életút, mégis mindig volt valami, ami összekötötte őket, egy ismerős dallam és a hozzájuk kapcsolódó személyes történet. Köszönöm mindazoknak, akik megosztották velünk legféltettebb emlékeiket, és köszönöm önöknek is, hogy egész nyáron velünk tartottak, figyelemmel és szeretettel hallgatták ezeket a történeteket. Az Egy Nóta, Három Élet nyári sorozata most véget ér, de a dalok és az általuk felidézett emlékek velünk maradnak. Mert amíg van egy dallam, amely megérinti a szívünket, addig bizony a múlt sem vész el a feledés homályába. Holnaptól egy válogatást hallhatnak az elmúlt időszak legérdekesebb, legszebb beszélgetéseiből. Várom önöket tehát holnap is itt a Dankó Rádióban. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutte népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az én nótám? Én már a búcsúzom, Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 170. adása.

a pásztorhóra, a moldvai népzene és a magyar táncházmozgalom színterének egyik sajátos hangulatú lendületes formációja. Zenéjük középpontjában a moldvai csángó hagyomány áll, amelyet a zenekar tagjai autentikus zenei forrásokból és személyes tapasztalatokból ismernek. Ugyanakkor előadásmódjukban a hagyományos dallamok mellett a mai koncert és világzenei szemlélet is megjelenik.

A zenekar története a 2000-es évek közepéig nyúlik vissza, a mai formáció pedig 2014 körül alakult ki. Az együttes azóta rendszeresen jelen van a táncházakban, fesztiválokon és koncertszínpadokon. Bergics András több alkalommal járt Moldvában, ahol helyi mesterektől tanult, és az ott szerzett tapasztalatok, valamint gyűjtések is hozzájárultak a zenekar repertoáriához. Szlama László, kobzos énekes, a magyar népzenei élet elismert muzsikusa és oktatója, aki a pásztorhúra mellett számos más formációban és népzenei oktatási programban is dolgozik. A formáció egyik legfontosabb sajátossága, hogy zenéjük egyszerre őrzi a hagyományt és szól a jelenhez. A moldvai népzene eredeti karakterét megtartva olyan energikus, sodró előadásmódot alakítottak ki, amely koncerthelyzetben és táncházban egyaránt működik. Zenéjükben a hagyomány, a közösségi élmény és a kortárs előadásmód találkozik.

Részleteket hallhattak a Pásztor Hóra Soha el nem felejtelek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Kis József. Víz és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznő Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az MVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig, számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőivel együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Tévedésből a müncheni Allianz stadion képe került a Sydney maraton emlékérmeire. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem lehet újakat gyártatni. A szervezők elnézést kértek a tévedésért. A Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Ez a szlogenje a holnap teljes műsorstruktúrával visszatérő, megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után holnaptól ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Mi belépőjét Bojtos Luca énekelte, Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Ezen a hétvégén Ejzema Mihály zeneszerző, karmester, zongorista életét és pályáját idézzük fel. Ám előtte hallgassuk meg Mel Brooks Producerek című musicaljéből a Broadway császára című dalt Hauman Péter előadásában. Ezt követően pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből csendül fel a Cintányéros Cudarvilág. Az előadók Páncél Klaudia és Kádár Szabolcs János. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: csoda kritikák. Hát hogy merészelnek sértegetni engem? Elfelejtették, hogy én vagyok a nagy Max Bialystok. Az első producer a Broadway-n, aki nyári játékokat rendezett. Télen! Hallottak valaha is a körszínházról? Akit itt látnak, az létrehozta a négyzetszínházat. Hát sehonnan nem lehetett látni.
1: A Broadway császáról!
0: Az egész életemet a színháznak szenteltem. Maga nagy Boris Tomaszewski fedezett fel.
1: Oh.
0: Bizony! Mindent tőle tanultam. Soha nem fogom elfelejteni. A halálos ágyán magához intett, és így szólt.
2: Maxilla! Ale mentse musst zu machen jeden Tag a ganze Kachen pipi pichi Kachen.
3: És az mit jelent?
0: Nem tudom, nem értek érdésül. Az igazat megvalva ő se értett. De a lelkem mélyén tudtam, hogy mit mondott. Azt mondta, de Max, a már teljesen magad alatt vagy, és mindenki leírt, kelj fel a földről, és kiásd világgá! Hát kivel kell itt dugni, hogy befuthassak végre?
1: Oh!

Túl az Óperencián, a Tankó Rádióban. Eisenman Mihály neve összefort a magyar filmtörténet egyik legsikeresebb alkotásával. 1931-ben a második magyar hangosfilm, a Hippolita lakály című filmvégjáték betétdalait ő szerezte. A következő évben a Magyar Színház mutatta be az Egy csók és más semmi című operettjét Honti Hannával, Kapos Gyulával, Gózon Gyulával, valamint a prózai szerepeiről ismert Törzs Jenővel. A könnyed szerelmi bonyodalmakra épülő történet és a címadódal azonnal hatalmas sikert aratott. Ekkora már nem csak magyar, hanem német és francia filmekhez is komponált zenét. 1934-ben különleges helyszínen a Ligeti Nagy Cirkuszban mutatták be a Cirkusz Csillagai című operettjét a Víg Színház társulatának előadásában. A darabban Rök Marika és Jávor Pál akrobatikus jeleneteiket dublőr nélkül adták elő. A zenekart maga a szerző vezényelte. Ugyanebben az évben, karácsonykor került színre, a Fővárosi Operettszínházban az Én és a kisöcsém, amelynek egyik dala rövid időn belül az egész országban ismerté vált. Én és a kisöcsém, fütyülünk a nőkre az idén. Most következik a Hippolita lakály filmslágere Erdélyi Mici előadásában. Pá kis aranyom pá, túl az Óperencián.

a nemzeti előtt. Várom az édes kicsi nőt, a hirdetési oszlopot, egészen kiolvasom ott, míg várok, a nő halkan odaoson, gyalogjön.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ezem a Mihály operettjei igazi jutalomjátékot jelentettek olyan kiváló művészek számára, mint Honti Hanna, Latabár Kálmán vagy Bársony Rózsi. Művei közül ma már kevesebben ismerik a Macska zene, az Angóra macska, a Tokai aszú vagy a Fiatalság bolondság című darabokat. Utóbbinak azonban a Jaj, de jó a habos sütemény című betétdala Kismanyi előadásában máig sokak fülében él. A Fekete Péter című operett címadó dala szintén a legismertebb Ezem a slágerek közé tartozik. Ahogyan a darabban felcsendülő Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány is, amelyet az 1943-as bemutatón a közönség már az ismétléskor együtt énekelt Kelemen Évával. És akkor most jöjjön az előbb említett dal, Holdvilágos éjszakán, és ki más énekelne, mint Kelemen Éva. Dankó Rádió.

0: az Operencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. Ezema Mihály élete a háború után megváltozott. Éppen egy presszóban zongorázott, amikor a Magyar Rádió egyik rendezője, a 29 éves Solymosi Otto beszédbe elegyedett vele. A fiatal rádióst lenyűgözte Ezema Mihály, és megkérdezte tőle, hogy esetleg dolgozik-e valami újdonságon. Ezema nagy nehezen elárulta, hogy van egy történet, amit szívesen megzenésítene. Idősödő szerelmes párokról szólna, akik sétálnak a várban, a sétányon, és ahogy felidézik a fiatalságukat, az ő régi dalait dudorásszák. A rádiós rendező erre állítólag azt mondta, hogy a vár jó, a séta is jó, de a csupa idő szereplő nem jó, és a régi dalok sem jók. Ezema erre azt válaszolta, hogy írt új dalt is, és lejátszott egy kis részletet. Erre Solymosi Otto fellelkesült, és megrendelt egy új operettet a mellőzött komponistától. Amikor Solymosi a rádióban előállt az ötletével, már nem ellenezték a fekete listás zeneszerző szerepeltetését. Így született meg a Bástya sétány 77 című operett. A libretto megírásával Baróti Gézát, a dalszövegek megírásával pedig Dalos Lászlót bízták meg. Dalos állítólag alig 2 óra alatt írta meg a Vénbudai hásfák szövegét, amelyhez Ezeman instrukcióként csak annyit mondott neki, hogy itt török professzor valamit Budáról énekel. Ezeman Mihály 1966. február 15-én hunyt el. A magyar könnyű zene és operett egyik legsokoldalúbb, legtermékenyebb és legsikeresebb zeneszerzője volt. És most hallgassuk meg a Bástya sétány 77 című operettből a Vénbudai hásfák című dalt. Énekel Ajtai Andor. Túl az Operencián.
1: A várban minden utcának, minden háznak története van, gyerekek.
2: Édesapa, olyan szépen tud a várról beszélni, hogy az embernek átmelegszik a szíve tőle. Professzor úr drága, tessék még mesélni a várról egy kicsit, jó?
1: Hát ma már késő van, kislányok. Én fáradt is vagyok ahhoz, hogy tudományos előadást tartsak nektek.
2: Na hát nem is tudományos előadást kérünk.
1: Ó, hát az már más. Mert amikor alkonyodik, nem illik tudományról beszélni a várban. Ha majd az alkony lehull, a kerek mennybolton csillag hagyul.

békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jól esik a légy.

ez persze csak jó tanács. Lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, a szíveddel hallgasd, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezed ezél. Oly jól esik a légy ott, este a rossz urmnál, s mint a mese halk.

Kedves hallgatóink, most Rigó Jancsira, az egyik legismertebb cigány prímásra emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1858. augusztus 23-án született Pákozdon. 5 évesen már hegedűt vett a kezébe, és 10 éves korában a született már apja bandájában muzsikálta végig. Később zenekart szervezett, majd megnősült, és elindult szerencsét próbálni a zenekarával. 1896-ban egy párizsi étteremben lépett fel a zenekarával, ahol az egyik vendég, egy belga hercegnő, beleszeretett a zenészbe, és elhagyta érte a férjét, majd a nős prímás is a válás mellett döntött. A botrányról világszerte tudósítottak a lapok. A cigány prímás és a hercegné kapcsolata 10 évig tartott, és közben nagyon sok pénzt elköltöttek. Rigó Jancsi 1927. február 3-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Fényes Szabolcs, Rigó Jancsi című operettjéből Klára belépője. Énekel Kalmár Magda. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián a Pál utcai fiúk című musicalje 2026. augusztus 26-án és 27-én lesz látható a debreceni Nagyerdei Szabadtéri színpadon a Csokonai Nemzeti Színház előadásában Keszég László rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen a musicalből a Mi vagyunk a Grund című dal a Víg Színház művészei előadásában. Jó rádiózást!
1: Csónakos. Itt leszek.
2: Barabás.
3: Itt leszek.
1: Nemecsek.
4: Itt leszek.
1: Leszik.
4: Itt leszek.
1: Richter.
5: Itt leszek.
1: Weiss.
6: Itt leszek.
1: Csele.
7: Itt leszek.
1: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.
1: Itt leszek.
10: Hey!

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Csatlakozzanak hozzánk holnap is. Műsorunk fókuszában a Papucshős című film áll majd. 19 órakor híreket mondunk. Utána következik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. A hangmérnök Wolf Attila.

Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: Óriási csaták.
4: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
5: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Kis József. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünneplékbe. Rászoruló családok iskolakezdését segíti a Tisza párt. Az országgyűlési frakció tagjai több településen gyűjtöttek tanszereket. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy a kormány idén gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek számára. Az első részletet holnap kapják meg a szülők. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Meghalt a Viking Idun hajókapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset idején az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A tárgyaláson azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot pedig azóta is eltűntként tartanak nyilván. Folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a dalos estén, ahol a magyar nóta hol mosolyt csal az arcunkra, hol egy régi emléket idéz fel, és mindig közelebb hozza egymáshoz a szíveket. Jó estét kívánok nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Adásunk nyitányában egy igazi jókedvű andalgó nótát hallunk, 60-i kis Gyöngyivel és Berki Péter zenekara kíséretével. Az énekesnő 2023-ban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A felcsendülő nóták Volt szeretőm 13, és Csak úgy mondom magának. Majd egy hamisítatlan csárdással folytatjuk a családunk nótáit. Kalina Enikő énekel, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál. A Sárga Arigó Kerek a cipó című nótában. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, mert ahol nóta szó csendül, ott mindig van egy történet, egy emlék és egy szívből jövő dallam. Hamarosan érkeznek a hallgatók vallomásai.

0: kedves hallgatóink, jó kedvből és nóta szeretetből a folytatásban sem lesz hiány. Itt a Családunk nótáiban minden hétvégén olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. Ezek a nóták generációkat kötnek össze, mintha nagyszüleink, szüleink hangja szólalna meg újra bennük, és velük együtt az emlékek is visszatérnek. Most kapuvári hallgatónk Magyar László osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamait.
1: Kapuváron nőttem fel, nagy családba születtem, 9 testvérrel, és a kedves édesanyám még akkor is énekelt, amikor kapált. Na most én magam pedig nagyon szerettem már akkor is a zenét, de sportoló voltam, és egy kicsit háttérbe szorult. Aztán, amikor vége lett a karrieremnek, elkezdtem énekelni. Először a Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesületbe, Kapuváron, aztán Veszkénybe, a Férfi Dalkör és Ramli Zenekarba. Egy jó csapatunk van, 8 zenésszel. Nagyon szépen tudtunk összejátszani, énekelni, és én ezt nagyon szerettem. Bukrétát kötöttem Mezei Virágból, azt mindig el tudom énekelni.
0: És ez kinek aztán volt a kedves nótája?
1: Édes, kedves anyósomnak. Ugye 68-ban házasságot kötöttünk, és az esküvőn ki volt tűzve november 19-re, de ő kórházból hazajövett, augusztusban meghalt. És így bizony egy nem fehér ruhás, hanem egy fekete ruhás lakodalmam volt. Feleségemmel együtt 58 éve vagyunk, azóta a nótát nagyon kedvelem, én is, feleségem is, nagyon jó hangja is van egyébként neki is.
0: Szeretnek énekelni.
1: Persze, persze, sőt, ő támogat abba, hogy na csak menjél, papa, neked menni kell, szeretsz énekelni, irány a Veszkényi Dalkör. Nagyon nagy erőt ad, és nagyon is szeretek énekelni, sőt, mindenhol, akár kimegyek a kertbe egy kicsit dolgozgatni, vagy itt benn vagyok, állandó jelleggel a nótázás jár az eszembe. Nagyon sok szép nótát tudok, éneklem is. Az én nótáim között szerepel a Hogyha ír majd édesanyám, amikor majd nem leszek már. Kéket nyílik az ibolya, erre szaladt fecske fészek, és sorolhatnám.
0: Mi mindent lehet kifejezni ezekkel a nótákkal?
1: Kiöntöm a szívemet, lelkemet, mert az belőlem fakad, és bizony nagyon jó érzéssel veszik tőlem ezeket az előadásokat. Több helyen felléptünk, például most legutoljább a kórházba bent voltunk, és ott egy 8-10 nótát énekeltem az érbetegeknek, és hát óriás sikerünk volt. Kapuvári érsebészeten, és mi nagyon szívesen megyünk.
0: Kedves hallgatóink, két szívhez szóló nóta következik az édesanyáról és a szülőföld szeretetéről. Elsőként Rezsnák Miklós énekli a Hogyha ír majd édesanyám című nótát, amely 2023-ban az év magyar nótája szavazáson a 4. helyen végzett. Majd Tolnai András következik a Messze van a kicsi falum című hallgatóval, amely 2024-ben elnyerte az év magyar nótája című. A felvétel a 2024-es Dankó Gálán a Magyar Zeneházában készült, ahol Tolnai András a Dankó Rádió Magyar Nóta díját is átvehette. Hallgassuk szeretettel!

0: szomszédi oroszlánnak hiányzik a nyelv. Hát ha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre, a szomszédi oroszlánnak hiányzik a nyelv.
1: Kedves hallgatóink, itt a Családunk Nótáiban Bangó Margit Kossuth Díjas előadó művész, a magyar cigányzene egyik legmeghatározóbb alakja osztja meg velünk egyik legkedvesebb magyar dallamát. Bangó Margit szívbemarkoló előadásmódja, páratlan hangja és színpadi jelenléte évtizedek óta meghatározza a hazai zenei világot. Művészetéért számos rangos elismerésben részesült. A művésznő neve garancia a szenvedélyre, az érzelmekre és a felejthetetlen zenei élményre.
2: Bangó Margit vagyok, és el szeretném árulni, hogy mi a kedvenc nótám. Amikor még gyermek voltam, oly sok szépről álmodoztam. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten legyen veletek, és jó egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóink, csendüljön fel egy igazán szívhez szóló hallgató itt a Családunk Nótáiban. Amikor még gyermek voltam, Kóté Elemér szerzeményét halljuk. A gyermekkor emlékeit, a múló éveket és az életünkön át elkísérő érzéseket a Kossuth Díjas Bangó Margit tolmácsolja, aki hangján ez a vallomás különösen bensőségesen és őszintén szól.

Kedves hallgatóink, a folytatásban is tartsanak velünk. A Kossuth Díjasok hétvégéjén egy különleges dal következik itt a Családunk nótáiban. Marozsán Erika énekli a Semmiség című szerzeményt Födőr Sándor zenéjével és Lackfi János szövegével. Lackfi János költő író 2026-ban kapott Kossuth díjat a magyar irodalom és kultúra gazdagításában betöltött kiemelkedő szerepéért. Most pedig következzen ez az érzékeny, finom dal, Semmiség.

0: Kellemes vasárnap estét és további kitűnő rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádióban, a magyar zenék hullámhosszán. Kedves hallgatóink, a folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni. A családunk nótáiban most a felvidéki Szesztai Viszlai László mesél a magyar dallamok iránti szeretetéről, a közös családi muzsikálásról és a magyar kultúra szolgálatáról.
1: Honnan ered a zenés múlt? Ki volt dalos a családban?
2: Legfőképp a nagymamám, aki görögkatolikus kántor volt itt Szesztán, úgyhogy lehet, hogy pont tőle ered ez a zene iránti szeretet, illetve ugyanúgy a feleségem, mivel ő gyerekkora óta énekel a színpadon áll, úgyhogy nekik köszönhetem ezt a zene iránti szeretetet és az iránt.
1: Milyen jelentősége van annak, hogy mindez magyarul történik itt Szesztán?
2: Ez nagyon fontos számunkra, hogy őrizzük azokat az értékeket, amit tulajdonképpen az őseink ránk hattak, és minden anyanyelven történik a családunkban kiskorunk óta, tehát nálam személy szerint úgy a feleségemnél is, úgyhogy ezeket az értékeket ápoljuk tovább, amiket tulajdonképpen a szüleink ránk hattak. A feleségemmel a gimnáziumon ismerkedtem össze, és azelőtt így otthon énekelgettem, mert tulajdonképpen a szüleim is vettek nekem mikrofont, úgyhogy ilyen karaoke stílusban ment ez a dolog. De ahogy megismerkedtünk, aztán így a feleségem oda vezetett hozzá, hogy jobban megszeressem a zenét, és lényegében ez ott virágzott, ez az egész dolog, amikor volt a szalagavatónk, és akkor betanultunk közösen egy duettet, és együtt adtuk elő a szalagavatónkon, és nagy sikere volt, és onnantól kezdve valahogy beindult ez az egész történet, és mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék egy zongorát. Csodálkoztak, hogy mi is történik, hát mert én focista voltam gyerekkorom óta. Elkezdtem gyakorolni, és naponta tényleg több órát gyakoroltam, és odáig jutottam, hogy tudtunk a feleségemmel alapítani egy zenekart. Báli zenekar voltunk, és Lagzi zenekar. Ezáltal mi elkerültünk nagyon sok helyre, mert eléggé kedveltek minket a nézők és az emberek. Eljutottunk akár Budapestre, zenéltünk hajón, akár Balatonon. Például itten nálunk a Kassai Magyar Bálon zenéltünk 3 alkalommal is. De eljött egy pont, egy pillanat, amikor úgy mondtuk, hogy nekünk a zene iránti szeretet többet ér, és szeretnénk komolyabban foglalkozni a zenével, és ezért úgy döntöttünk, hogy tovább folytassuk a zenélést, de mint koncertzenekar. És a mai napig koncertezünk egész Dél-Szlovákiában tulajdonképpen. Örülünk, hogyha a közönség is örül, és ha tetszik a közönségnek, és mindenki elégedett. Ez a legfontosabb. A zenekárban örökzöld slágereket zenélünk, de ugyanúgy újabb, modernebb feldolgozásban egyvelegeket szoktunk játszani, tulajdonképpen, ha ezt így még elmondhatom. A legkedvencebb, ugye az édesapám szerette, meg ugyanígy, amikor itt voltak Szesztán, búcsúk, stb., akkor így összejött a család. Nagymamámnak a testvére harmonikáját játszott, nagynéném gitározott, fülemben maradt ez a Kék ne felejts. Közösen így énekeltük, ugye hangszerek voltak, úgyhogy belevontuk az egész családot, és az egész család énekelt. És méghozzá az LGT, és neked írom a dalt.
3: Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Erre nem számítottál, hogy még ilyet fogsz csinálni, ugye?
0: Jó, nem. Kedves hallgatóink, kellemes szívhez szóló zenehallgatást kívánok itt a Dankó Rádióban, a családunk nótáiban. Most két különböző korszak és két különböző zenei világ találkozik, mégis ugyanaz köti össze őket, az őszinte érzelem. Először Szász Kati előadásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével csendül fel a Kék ne felejts, majd az LGT ikonikus dala a Neked írom a dalt érkezik.

0: csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Jó!

0: Dunából.
1: A családunk nótáit hallják itt a Dankó Rádióban dalos történetekkel, magyar muzsikával és az önök kedvenceivel. A mikrofonnál 20 óráig a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban Nádasdy László balmazújvárosi nótaénekes osztja meg velünk egyik legkedvesebb magyar nótáját. Előadását őszintesség, szívből jövő éneklés és a közönség iránti szeretet jellemző. Nótáiban ott él a magyar ember öröme és bánata, a pusztai táj hangulata és az a tiszta érzelem, amely generációkon át őrzi a magyar nóta szépségét.
2: Nádasdy László, nótaénekes vagyok. Egész kisgyerekkorom óta hallgatom a nótákat, nagyon megszerettem. Édesapám nagyon nagy énekes volt,

Van csendül fel a Van egy ház a Tiszaparton című hallgató, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével. A Leszler József és Deák Rózsa nevéhez fűződő nóta 2024-ben az év magyar nótája szavazásán a rangos harmadik helyezést érte el.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul Lendvai Ferenc és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Strányóczki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Kis József. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gartörő miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa a szolidaritását az ukrán vezetéssel. Közben hajnalban kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Csak a hivatalos befogadó képességek töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csaknem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista, nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A legfrissebb felmérések a jobboldali kormány bukásával számolnak a választásokon. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Itthon folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híreinket visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.
0: Táncházban. Talpolávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió műsoraiban ma az idén Kossuth díjjal kitüntetett művészek felvételeit is hallhatták. Közéjük tartozik Pál István Szalonna zenésztársaival, kik idén tavasszal megosztva nyerték el ezt a kitüntető címet. Ma esti Táncházban című műsorunkban a zenekar tagjainak felvételei szólnak, Kezdjük a zenekar névadójának, prímásának, Pál István szalonnának muzsikájával, aki a Fonó zenekarnak is tagja. 2012-ben jelent meg Vadbarok című albumuk, melyről a Magyar Maesztózó szól táncházban című műsorunkban, a Vasi Hegyhátról Csejtei István dallamai. Utána a zenekar másik prímása, Gombai Tamás muzsikál, kinek legkedvesebb tájegysége Kalotaszeg. Így nem véletlen, hogy igen alaposan ismeri e vidék muzsikáját, s 2005-ben jelent meg zenész barátaival készített albuma 10 húros címmel. Ezen Gombai Tamás Erdei Attilával és Szabó Csobán Gergővel muzsikál. Erről az albumról a Nyitány szól táncházban című műsorunkban.

Pál István szalonna és bandája énekese Pál Eszter, Pál István szalonna testvére. 2014-ben jelent meg az énekesnő Napot, Holdat, Csillagot című önálló albuma, melyen természetesen szalonna és bandája kíséri énekét. Erről az albumról Széki dallamok szólnak Táncházban című műsorunkban.

Az idén tavasszal Kossuth díjjal kitüntetett Pál István szalonna és bandája tagjai között ott találjuk Gera Attilát is, aki nem mellesleg a balkáni zene szerelmese is. Ő alapította a Právó zenekart, kiktől két felvétel következik Táncházban című műsorunkban, az énekes Básics Branka. Utána pedig Pál István szalonna zenekarának bőgőse Dor Robert muzsikál, aki sokáig az Ökrös együttes tagja volt. A zenekarral, melynek tagjai Ökrös Csaba, Molnár Miklós, Mester László, Kelemen László és Dor Robert, Sebestyén Márta énekel.

kedves hallgatóink! A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén az idén Kossuth díjjal kitüntetett muzsikusok felvételeiből válogattunk, így Táncházban című műsorunkban Pál István szalonna és zenekara muzsikáiból, hiszen népzenészeink közül ők részesültek-e megtiszteltetésben. Pál István szalonna zenekarában Ürmös Sándor a cimbalmos, a brácsás Karacs Gyula. A barkósági Tarna Leleszi dallamokat Ürmös Sándor muzsikája Pál István szalonnával, valamint Nagy Zsolttal és Mohácsi Alberttel, az énekes természetesen ismét Pál Eszter. A felvétel a 14 banda című albumról szól. Majd Karacs Gyula kíséri brácsán Pál István szalonnát, a bőgős Dór Robert. A Százcsávási kisküküllőmenti összeállítás címe Hármasban. S adásunkat Pál István szalonna első mestere Murzsa Gyula dallamai zárják a 2015-ben megjelent Útra való című albumról. A muzsikák előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Rozsa Gyula, Tiszaújlaki.
1: Született.
0: Született 1933. 10. hó 1-én, Nagypaládon. Tiszaújlaki lakos vagyok.
1: És honnan, melyik országból jöttél?
0: Ukrajnából.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Woman felvétele Kínából indítja a népek dalait, világzenei válogatásunkat a Dankó Rádióban. Egészen évfélig hallgathatják majd a kitűnő világzenéket, rengeteg újdonsággal, már is mondom. Jön a Goblin Band, a londoni kísérleti folk élet egyik karakteres együttese. A néphagyomány lelkileg mélyebb, sötétebb történeteit is a repertoárjukra tűzik. Ők jönnek tehát Angliából hamarosan, Goblin Band, így hívják őket, de jön az Ír Yi Vagabonds formációja. Életüknek egy nehéz időszakát idézi fel az a dal, a Four Walls, amit hamarosan majd lejátszunk, ugyanis egymás után többször is el kellett hagyniuk az otthonukat, ezt dolgozták fel a zene segítségével. Jön tehát a Yi Vagabonds és a Four Walls című felvétel hamarosan, tehát itt a Dankó Rádióban. Elsőként azonban, ahogy ígértem, jön tehát Kínából Wuma.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

friss világzene jön mindjárt, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A londoni kísérleti folk élet egyik karakteres együttese, a Goblin Band következik. A zenekar egy olyan nyitott közegből érkezik, ahol a különböző formációk rendszeresen játszanak együtt, és egymás felvételein is közreműködnek. Ebben a közösségben a népzene nem egy lezárt örökség, hanem folyamatosan alakuló zenei nyelv, amely mai hangzásokkal és társadalmi kérdésekkel is foglalkozik. A Goblin Band korai és középkori dallamokból, valamint az angol folk hagyományából merít. Zenéikben ugyanakkor a saját készítési felvételek és a politikát sem kerülő szemlélet révén a punk szellemisége is jelen van. Hegedű, harmónium, harmonika, tekerőlant és furuják alakítják hangzásukat, amely egyszerre lehet nyers, játékos és meglepően érzékeny. Első albumukat egyetlen este alatt rögzítették élőben, egy londoni klubban. A felvételek megőrizték a koncert közvetlen energiáját. Dalai között évszakokhoz, munkákhoz és közösségi dallamokhoz kapcsolódó énekek épp úgy helyet kapnak, mint a néphagyomány lelkileg mélyebb, sötétebb történetei. Ők jönnek tehát a Goblin Band itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

friss világzenével folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Most az ír Ye Vagabonds következik, amelyet egy testvérpár alapított. Pályájuk a 2008-as gazdasági válság idején utca zenéléssel indult, később pedig Dublin kísérleti folk közegében formálták tovább saját hangjukat. Zenéjükben az ír hagyomány, a testvéri ének különleges harmóniája és a személyes történetmesélés kapcsolódik össze. 2026-os albumuk fontos fordulat a pályájukon, hiszen ezúttal minden dalt maguk írtak. A lemez hangzása gazdagabb lett. 10 közreműködővel dolgoztak, és az akusztikus hangszerek mellett zongora, szintetizátor, valamint finom elektronikus részletek is megjelennek. A hangszerelés kiszélesedett, a dalok témái azonban minden korábbinál személyesebbek. Az otthonról, a barátságról, az elveszített társakról és a közös emlékekről szólnak. A Four Walls, a nem sokára hallható felvétel, életüknek egy nehéz időszakát idézi fel, amikor egymás után többször is el kellett hagyniuk az otthonokat. A dal a vándorló életformától, a letelepedés felé vezető útról beszél, de nem a keserűségre helyezi a hangsúlyt. Inkább arról a reményről szól, hogy a bizonytalanság után egyszer valódi otthonra és nyugalomra találhatnak. Ők jönnek tehát, az ír Ye Vagabonds, ez tőlük a Four Walls, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Habrá que contar estrellas, arrugar toda la almohada, quitarse

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganna Grineva különleges művészi világában. Az ukrán népzene találkozik a jazz, az improvizatív és kísérleti zenével. Ganna már gyermekkorában Németországba költözött, ahol később már fiatal felnőttként filozófiát tanult Lipcsében, majd improvizatív éneklést Weimarban. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motívumokat dolgoz fel, amelyet nagymamák és nagypapák meséltek el neki a Kárpátokban, vagy éppen Kijev környékén.

Ezek a sokszor csak egyetlen dallamból álló régi énekek Ganna előadásában új életre kelnek, különleges hangkezelésének, effektezett lopjainak és érzékeny zenei világának köszönhetően. A koncerten elhangzó dalok egyfajta zenei naplóként vezetnek végig Ukrajna tájain és történetein, intimek, mégis univerzálisak. A kritikusok nem fukarkodtak a dicsérettel. Az egyik legmeggyőzőbb énekes és zenész az európai jazz és világzenei szintéren.

2023 nyarán hangzott el a 44. Eurórádió Folk Fesztiválon. Pénteken 23 órakor hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

0: harmonikája.
1: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat a Dankó Rádióban. Természetesen, ahogy egész héten, ebben az órában is lesznek újdonságok. Hamarosan egy kanadai énekes és dalszerző, William Prince érkezik. Új albuma bátrabb hangzású, és a korábbiaknál erősebben fordul a rock felé, miközben megőrzi Prince mély baritonját és letisztult dalszerzői hangját. Ő jön tehát William Prince. Aztán pedig Natalie Wild Goose, egy rozsdás orsós magnó és régi ütött kopott zongorák adják a zenei alapot a művészetéhez. Rajongói szerint egyébként ez az egyetlen zene, amely képes megnyugtatni zaklatott gondolataikat. Hamarosan meghallgatjuk majd, izgalmas órának nézünk tehát elébe, tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat a kanadai Manitoba tartományban fekvő Peggy's First Nation közösségéből indult el, és 2026-os albumán éppen ehhez a helyhez keresi vissza az utat következő előadónk, William Prince. A Further From The Country lemez már címében is ezt a belső távolságot méri fel. Mit jelent elhagyni az otthont, karriert építeni, és közben nem elfelejteni a gyökereket, azt, hogy honnan is érkezett az ember. Prince zenéje ezen a lemezen bátrabb, rokkosabb hangzás felé nyit, miközben a dalok nagyon személyesek maradnak. Szó van bennük az otthonhoz fűződő, ellentmondásos viszonyról, az őslakos művészként megélt előítéletekről, és az apjához fűződő emlékeiről is. Az album gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyen keresztül William Prince egyrészt a saját közösségét szeretné megmutatni a világnak, másrészt azt a hatalmas utat, amely során a nincstelenségből, hogy egykor még zálogba kellett adnia a gitárját, odáig jutott, hogy már Willie Nelsonnal lépett fel, és a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. William Prince jön tehát itt, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Natalie Waldgőz jön, akinek zenei világa saját bevallása szerint a rozsdás orsós magnó és a régi ütött kopott zongorák hangjait idézi. Ugyanis 2025-ös lemezén több olyan felvétel is helyet kapott, melyeket különböző zongorákon rögzített a nagyapjától örökölt orsós magnóra. Talán a következő szavakkal lehet megfogni zenéjének lényegét: gyermekkor és időtlenség. Lelassulnak a gondolatok, a lemezen hallható dalok nem tartoznak semmilyen trendbe vagy kategóriába. Natalie egyfajta szelid lázadásként tekint erre a lemezre. Ahogy mondja, lázadok az ellen, amit a zeneipar és a közösségi média mond nekem, hogy csináljak. Helyette inkább azt választja, hogy elidőzik, ameddig csak lehet, mielőtt reggelizni kellene. A dal szövegeiben is visszaköszön ez a lelassult, megfigyelő attitűd. Rajongói is arról számoltak be, hogy ez az egyetlen zene, amely képes volt megnyugtatni zaklatott gondolataikat. Natalie Waldgőz jön tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban Angliából. Dalának címe Angel.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. 2019-ben ünnepelte 20. születésnapját a Besodrom zenekar, amely kiváló alkalom volt arra is, hogy új lemezzel jelentkezzenek. Ezzel pedig bekerültek a világ legrangosabb nemzetközi világzenei listájának élmezőnyébe. A Besodrom jubileumi albumán 12 dal, avagy besodromosan csöcsek található. A zenekari tagok 3 különböző országban élve és alkotva tartják egybe a zenekart, és művelik ezt a zenei stílust, amely már jellegzetesen a Besodromé. Az album zenei anyagát Kardos Gábor koncertfotói kísérik kemény fedeles kötetben. Egyszer elmesélték, hogy nagyjából milyen arányban keveredik a Besodromban a tradicionális zene a saját zenéjükkel. Barca Gergely azt mondja, bár minden szám máshogy áll össze, de a témák jó része eredetileg tradicionális. De amint egy dallam átmegy rajta, és a szaxofonján, aztán átmegy pedig Ádámékon, és belekerülnek új ötletek, jön egy másik ritmus vagy ének, addigra már semmiképpen sem tekinthető tradicionálisnak. Sosem törekedtek tradicionális játékmódra, olyannyira, hogy amikor levisz próbára egy felvételt, a többiek nem is akarják meghallgatni. Jön a Besodrom és a Bál itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Anucska Shankar felvételével indítjuk ezt az órát. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Folytatjuk a vadonatúj világzenék bemutatását. Egy brit-burundi énekes dalszerző jön hamarosan, aki rajong a középkori irodalomért, sőt a két világzenéjét ötvözi alkotásaiban. Hamarosan két altató dalt hallhatunk tőle egyetlen felvételen. Egy burundi és egy középangol gyermekeknek énekelt dalt gyúrt össze. Izgalmas vállalkozás. Úgy hívják az előadót, hogy Mukko. És jön a Jaakko Laitinen és a Vara Raha is. Zenéjüket hát nehéz kategorizálni. Talán valamit sejthethet az energiájáról a csapat jelmondata. Ha táncolni jössz, ne készülj ülni. Így készülnek a bulikra. Jaakko Laitinen, Vara Raha ebben az órában, tehát egy újdonsággal, de elsőként, ahogy ígértem, irány India. Itt van Anucska Shankar, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

vadonatúj felvétellel folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Egy brit-burundi énekes dalszerző jön, akinek zenéjében a nyelv, a történetmesélés és a középkori irodalom különös módon kapcsolódik össze. Mukko felvételét hallgatjuk hamarosan, akinek édesanyja burundi, édesapja pedig angol. Mukko zeneszerzést, zongorát és éneket tanult. Mégis egy családi hangszer felé fordult igazán, az inangához, amelyet a nagyapja is játszott. Az inanga az afrikai nagytavak vidékének citeraszerű hangszere. Mukko számára nem csak a hangzása fontos, hanem az a szerep is, amelyet Burundiban és Ruandában betöltött. A történetmesélés a királyságok emlékezetének őrzése kapcsolódott hozzá ugyanis. Ebben talált párhuzamot az angol száz bárdok világával, ahol az angol száz líra kísérhette az emlékezetből előadott nagy történeteket. A most következő Gohoza Unvana két altató dalt kapcsol össze. Az egyik burundi dal, amelyet Mukko édesanyja anyanyelvén kirundi nyelven énekel. A másik egy 14. századi középangol szöveg. A két hagyomány egymástól nagyon távoli tehát, de mégis hasonló bensőségességgel szól anyáról, gyermekről, és arról a csöndes csodáról, amelyet egy altatódal képes hordozni. Ez jön tehát Mukko felvétele itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Gohoza Unvana.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Jákó Lájtinen és Bárá Ráhá zenéjét nehéz kategorizálni, és talán nem is érdemes. A 2009 óta működő lapföldi balkáni együttes sajátos világában a finn tangó, a balkáni rezesek, a grúz és a török motívumok, sőt olykor a közel-keleti és görög dallamok is egymásra találnak. Lájtinen dalszövegei a klasszikus finn sanzon mély líráját idézik, de olyan új irányokba viszik el, ahol a romantika már filozófiával keveredik. De van, hogy csupán egy elveszett üvegnyomába ered az északi tájak hosszú éjszakáiban. Az igazi varázs a zenekar élő fellépéseiben rejlik. Varázslatos esték, ahol lapföldtől az Eufráteszig mozdul a közönség, legyen szó fesztivál színpadokról, falusi lakodalmakról vagy füstös klubokról. Jelszavuk: a táncolni jössz, ne készülj ölni. Ők jönnek tehát Finnországból, a Jákó Lájtinen és a Bárá Ráhá. Tartsanak a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádióban ezen a héten Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán énekesnő és zeneszerző Ganna Grineva jelenleg Berlinben él, de visszatért szülőföldjére, ahol különleges gyűjtőmunkát végzett. Bejárta Ukrajna több régióját, idős embereket keresett fel, hogy rögzítse a még élő népdalokat, történeteket. Az így gyűjtött anyagból született dalai egyszerre őrzik a múlt hangját, és szólalnak meg kortárs kísérleti jazz környezetben. A dalokban ott lüktet a háború árnyéka, a szülőföld elvesztésének fájdalma, de ugyanígy a szeretet, a tavasz ébredése és az ukrán nők ereje is.

az 1989-ben született művész már gyermekkorában Németországba emigrált szüleivel. Zenei pályája kezdetén filozófiát tanult Lipcsében, majd a weimari Liszt Ferenc Akadémián sajátította el az improvizált éneklés mesterségét. Azóta számos formációban dolgozott. Saját kvintetje mellett, amelynek tagjai Németországból, Ausztriából és Svédországból érkeztek, gyakran lép fel szólóban is, ahogy ezen a koncerten is tette. Éneke egyszerre hagyományőrző és avantgárd, hangját élőben rétegzi luppedál segítségével, miközben hol jazzt, hol elektronikát, hol egészen archaikus hangzásokat idéz meg.

koncertjét, amely 2023 nyarán hangzott el a 44. Eurórádió Folk Fesztiválon. Pénteken 23 órakor hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Az én uram, kigyűn a

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Elindultam szép hazámból. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a dallal kezdjük a Húst csak prímást itt a Dankó Rádióban. Farkas Rozikát, a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasát hallhatjuk hamarosan ifjabb Berki Béla zenekarának társaságában, Vavrinec Béla hallgatójának előadójaként. A felvétel csak úgy, mint az ezt követőekben, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán Benedek Fikatalintól lejátszuk Kis Angyal Ernő és Szakács László Ott, ahol zúg az a négy folyó című dalát, Baranya István és zenekara közreműködésével. Majd Kolostyák Gyula három nótát is énekel, Pántlikás Kalapon fújdogálja a szél, Kantinosné Angyalom és Már ezután úgy élem világom. Ezen a felvételen Jónás Géza zenekarát is hallhatjuk. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Pityókásan mentem, ez a címe a hamarosan hallható csárdásnak, melynek szerzői Kovács Lajos és Bicskei Dániel, előadója pedig az a művész, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió életműdíját. Bokor János után majd Kalcagi Nagy Zoltán is darra fakad, 100 forintnak 50 a fele. A 2014-ben készült felvételen a művész úrnak Déki Lakatos Sándor zenekara játszik.

Kalcagon 2024. május 4-én vendégeskedtünk. Tordai Zoltán zenekara muzsikált fellépő művészeinknek, így Várnai Adriennek is. Hamarosan a Csendesen csak csendesen című dal hallható. Előtte Madarász Katalin, a 2024-es év életműdíjasa énekel, méghozzá Berki Péter zenekarával. Nyáron vályogot vetek. Dankó Pista és Béke Fiantal andalgója előtt jöjjön Kóté Elemér hallgatója Bányai Mártontól és Lakatos Miklós zenekarától, amikor még gyermek voltam.

Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a Húscsök Prímást. Egy hallgatót énekel a folytatásban Tarnai Kis László, Ha felveszem a hegedűm. Ez Kertész Lajos szerzeménye a 2021-ben készült felvételen, ifja Bergi Bélát és zenekarát is halljuk. Utána is ez az együttes muzsikál, de akkor már Budai Beatrixnak, aki 2025-ben átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát. A művésznő Szirmai László és Huszka Mátyás József dalát énekli szülőfalum határában. Ezt követően Süvegemen Nemzeti Színrózsa címmel Kapi Gábor énekel, és Baranya István zenekara muzsikál. Verpeléti Akácos Pék Lászlótól szól majd Hevesi József és Egerszegi Géza csárdása.

o felveszed, o hegedűn, fájón sír a húrja. Benne szokog magyar szívem, bánata és búja. Szakadozz a vonom szállom, valami a szívem bántja. Azt a földet, hol születtem, nem az apám szántja. Véridatta ezt a földet, ős apáink vére. Azért nézek imádkozva a kék magyar égre, hogy az Isten

0: Quando ci lanzerem l'inza bonna c'è mi c'è bo pi lago Amico non c'ho che io ti gosamo E ti cutano ma ci cottivano Paro ci lanzerem l'inza bonna c'è mi c'è bo pi lago
1: Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, és egy cica, két cica. Két Dankó Pista szerzemény hallható, az elsőben volt egy tettes társ is. Ő Pósa Lajos, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, ez a közös dal, mely Nyári Zoltántól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától hallható. Utána pedig Németh Marika következik az Egy cica, két cica című dallal.

szakadozott ronyvonódat mit sajnálod? Hamarosan Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását Bangó Margit előadásában hallgathatjuk meg. Előtte archív felvételről Kemény Clio dalol nekünk Göndör a hajam címmel. Közreműködik a Magyar Rádió Népi Zenekara, a vezető prímás Kozák Gábor József. Jenei Gábor ezt megelőzően egy hallgatóval, valamint Bangó János zenekarával érkezik. Szép vagy Erdélyország! Míg az Est harang című dalt Máté Otília énekli, akinek már is idősebb Mágó Károly zenekara muzsikál.

Könnyeimet leperegni úgy sem látom, hogy a babám csal fereg.

0: hagyják.
1: Anyám, édesanyám, dallal köszönöm. Petró István dalával folytatjuk, melyet Szóka Júlia énekel és Balázs József zenekara játszik. A hamarosan hallható felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. május 2-án.

Kedves hallgatóink, elérkezett a búcsú pillanata. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem önöket, ha tehetik, a folytatásban is maradjanak a Dankó Rádióval. Én most búcsúzom, de a Rajkó zenekar még itt marad önökkel, és eljátsza a Ne ábrándozz orgonáról című ifjabb magyar Imre szerzeményt. Viszont hallásra, Mormai Noémit hallgatom.

0: Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják.
1: Jó estét kívánok!